0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót,

tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled. I don't wanna fight and I'll be your star.

visszak az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Basz, meg a propaganda. Mi a f*** csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

Beat. Hét óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense, DJ

0: a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.
1: Melló van, a baba.

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Júliusban 175 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt láthatóvá vált egy 18. századi erőd Újvidéknél. Szombaton rendezik meg a Bai Bornapokat. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Föld Fizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radoszeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény közösségi oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 14-én 4 óra 1 perckor 2,1-es magnitudójú földrengés kelet Békés Csaba térségében, ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5-es magnitudójú földrengés pattant ki Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan érezták. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő 18. századi Szigetsánc erőd maradványai. A történészek szerint az Inselsánc a Pétervárady vár külső védelmi rendszerének részeként épült a 18. század közepén. Feladata az volt, hogy megakadályozza az ellenséges csapatokat abban, hogy átkeljenek a Dunán és elérjék a várat. Az erőd föld sáncokból, 4 bástyából, vizes árokból, valamint fedett összekötő utakból állt. A szakemberek szerint ma már a Duna főmedre részben azon a területen halad át, ahol egykor a hadisziget feküdt, az erőd maradványai ezért csak rendkívül alacsony vízállás idején bukkannak elő, ahogyan most is történt. A romokról a legutóbb 1999-ben esett szó, amikor a NATO bombázását követően egy víz alatti gázvezeték építése során munkagépek az erőd maradványaiba ütköztek. A Tatabányai Járási Hivatal tájékoztatása szerint az illetékességi területéhez tartozó településekre vonatkozó augusztus havi KAB busz menetrendben meghirdetett ügyfélfogadási időpontok a hőségriadóra való tekintettel elmaradnak. Így környére sem érkezik augusztus 6-án a mobilizált ügyfélszolgálat, olvasható a község honlapján. Augusztus 8-án szombaton rendezik meg a 7. Szent Donát napi Bai Bornapot. A program 16 órakor kezdődik, 17 órától átadják Baj község borának díjait, majd koncertet ad az MH Klapka György első páncélos dandárzenekar. 19 órától az Eszterházi kis pincénél pedig a Schwab gondoskodik majd a jó hangulatról. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma szintén napos időre kell készülni, felhő is alig lesz az égen, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 36 és 39 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni a bőr védelméről, a hőségben pedig a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásáról.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, I és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Húha, na aztán itt jön Pannától.
2: Na ezt ha végigolvasom.
1: A komplet Mávin form megkaptuk, ő rendre azért ezt így küldi nekünk.
2: De milyen precíz?
1: Mondhatnám is, akkor Komáromból Esztergomba, Esztergomból lábatlanból Esztergomba, Esztergomból lábatlanból lábatlanból Esztergomba. Na, és ez
2: ez egész oda volt, mint egy ilyen kalapja kapda.
1: Vagy egy brennyúl, ezt így képzeljetek alá, némi kis
2: egy banjo, ez banjo kell.
1: Egy banjo. Ez igen, egy ilyen 100 fok Celsius.
2: És a végére ez a titriri, és oda meg az kitartás sok folyadékot, árnyékot a nagy melegben.
1: Igen.
2: Tüttip.
1: Egyébként figyelem, nem rossz, 100 fok Celsius, Pótlóbusz című dala, tudod. Komáromból, Esztergomba, Esztergomból, lábatlanba, lábatlanból, Esztergomba, Esztergomból, lábatlanba.
2: Nagyon működik. Ez Zeni. Nagyon működik. Írtunk egy dalt. Na, lehet, hogy ezt kéne megadni a mesterségesnek holnap. Képzeld el, rendeltünk pizzát. Te tudtad-e? Mert ezt ugye már tudjuk, hogy a futárok már nem beszélnek magyarul, az egy dolog. De te tudtad-e azt, hogy van egy új innováció, amit bevezettek, ez pedig a kajakód.
1: Kajakód van ilyen?
2: Uh-huh.
1: Kajakóma, én azt ismerem.
2: Nem, most kajakód van. Ez úgy történt, hogy a kislányom már ilyen fektetés-altatás volt, és mi úgy akartuk rendelni a dolgokat, hogy biztosak akartunk lenni abban, hogy megérkezik a futár, még mielőtt ez a fektetés megtörténik, hogy őt ne ébresszük föl. És ezért berendeltük jó előre. Na most az történt, hogy az időpontban, amikor meg kellett volna jönni a pizzának, 4 sajtosat kértünk, akkor fölhívtak minket, hogy sajnáljuk, anomália van, márvány sajt nincs. Ezt hogy oldjuk meg? Hát tegyenek javaslatot. Melyik sajtot duplázzuk meg? Hát akkor legyen a cheddar. Oké, köszönjük. De addigra már kint kellett volna legyen a pizza.
1: Tehát még el sem kezdtén készíteni.
2: Eltelt 20 perc, megint csörög a telefon. Jó napot kívánok, csak azt szeretnénk mondani, hogy márvány sajt nincs, hogy ezt hogy oldjuk meg. Ez már 20 perccel később.
1: És így nem,
2: már...
1: nem mondtad, hogy elnézést, időhurokba kerültünk, ide, vagy mi van?
2: És mi történik most mégis? Itt már alig bírtuk azt, hogy hajnalt ne fektessük, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor jó, megyünk altatni, mert mire ezek megoldják, addigra világvége lesz. Ezért elmondtam a csávónak a telefonba, hogy ne haragudjon, másodszorra hívnak, oldják meg ezt a megoldhatatlan anomáliát, és legyenek szívesek, szóljanak a futárnak, hogy ne csengessen. Ó, hát az nem a mi emberünk, de majd megpróbáljuk. Azt nem tette hozzá, hogy nem beszél magyarul a futár. Úgyhogy...
1: Na neki, hogy magyarázod el.
2: Na, én már mentem altatni. Bemegyek hajnallal. Egyszer csak a pizza egy ilyen egy órával később, mint ahogyan kéne, így érkezik. Látom, hogy csörög a telefon. Hát ezt én itt most nem fogom tudni felvenni, hanem akkor legyen az, hogy akkor megírom neki SMS-ben, hogy lemegyünk. Na ez öreg hiba volt, mert ugye nem beszél magyarul, tehát fogalma nincs, hogy mi van az SMS-ben.
1: Hát de mi Google fordító, várjál, most megnézem, hogy a Google fordító tud-e filippínóul, mert ezt így megelőlegezem, hogy nagyjából valamiféle filippínóul.
2: Akkor majd, biztos ez volt, én azt írtam, hogy lemegyünk, de hogyha csak ennyit akarsz, hogy ne csönges lemegyünk, akkor az hogy hangzik?
1: Mindjárt megnézem.
2: Jó, amíg te ezt írod, én elmondom, hogy oké, idáig eljutottunk. Kiderült egyébként, hogy a futár csöngetett volna, csak hál' Isten rossz csengőt nézett, és máshoz csöngetett. Tehát, hogy valaki ezért csöngetett a teste, de azok nem mi voltunk. És hát végül az lett a megoldás, hogy a feleségem lement. Csak hát. És itt én már benn voltam a kislányom szobájában, már ott nem lehet világítani a telefonnal, már nem lehet villogni semmivel. Egyszer csak felvillan az órámon egy ilyen, hogy adja meg a kajakódot, jó, nem így van megadva, adja meg a rendelési kódot a futárnak. Na, akkor a feleségem lent, én fent, ő nem tud beszélni a futárral, a futár nem adja oda a pizzát, a feleségem nem érti, miért nem, mert én kaptam a kajakódot. És akkor ott kéri a futár a feleségemtől, hogy írjon be valamit valahova. Kiderült, csak akkor adja át a pizzát, hogyha az SMS-ben a rendelés pillanatában megküldött kódot mi megadjuk a futárnak, amit ugye én kaptam, ő nem volt, és nem értették egymást. Na, tehát hát ott állt egy... a pizzával a filippínó, és a feleségem nem kapta meg a pizzát, és valami kódot kért tőle a filippínó a telefonjába, így.
1: Ez egy tessék. Zseniális szituáció. Egy ilyen Adam Sandler vígjátékban tudnám elképzelni.
2: Hát ezzel így eltöltöttünk egy 6-8-10 percet, de most komolyan, mi értelme ennek? Tehát ezzel mit óvsz meg, hogy nem sokszor előfordult az, hogy jött a futár, és valaki az utcán
1: random átvette.
2: Ez jó trükk.
1: Aha, átvette másnak a kaját. Figyelj, én közben rákerestem, most ezt itt be fogom játszani.
2: Nem mutasd.
1: Leírva egyébként nagyon jól néz ki, mert huvag ninyong kalampagin ang kampana bababa na kami. Így van leírva. Na, hogy ez hogy hangzik? Várjál.
3: Huvag ninyong kalampagin ang kampana bababa na kami.
1: Na, ha valaki szeretné elmondani filipino futárnak, hogy ne csenges, lemegyünk, az így hangzik. Mutatom még egyszer, hogy memorizálni de tudjátok.
2: És akkor ezt már össze is vonom az előző blokkunkkal, indítsd.
3: Huwag ninyong kalampagin ang kampana.
2: Kováromba, Lesztergomba, Esztergomba, lábatlanba, lábatlanba, Lesztergomba, hely! Tisztelem, mint egy ilyen kozsóddal eleje, nem? Minden meg lesz.
1: A szomorú szamuráj filipino feldolgozását hallottátok. Igen.
2: A kérdés az, mert bebizonyították kutatók, hogy van ilyen, hogy tapasztaljuk-e és tényleg létezik-e az úgynevezett nyaralás utáni depresszió. Ha most nyaralás után vagy, akkor ez azért izgalmas, ha nyaralás előtt vagy, mint mondjuk mi Andival, akkor azért izgalmas, mert állítólag ez egy létező jelenség, hazai összenyaralásról, tele van a telefonod jó képekkel, lebarnultál és utáni depresszió. Ha most nyaralás után vagy, akkor ez azért izgalmas, ha nyaralás előtt vagy, mint mondjuk mi Andival, akkor azért izgalmas, mert állítólag ez egy létező jelenség, hazai összenyaralásról, tele van a telefonod jó képekkel, lebarnultál, kipihented magad, másnap reggel mégis

0: Veszitek-e alapot, az vesztek, hanem nem.
1: Itt ülünk, hogy Andi, nem tudjuk, jó, hát a baj csak jött. Nem, egyébként, amit én szoktam érezni, ez inkább egyfajta ilyen fáradtság. Tehát, hogy valamiért az van, hogy elmész, hogy akkor jól kipihent magad, de ott, ott mondjuk sok esetben jössz, mész, tehát nem csak pihensz, hanem azért úgy, úgy aktívan próbálsz pihenni, és úgy fáradtabban jössz haza, mint ahogy elmentél nyaralni.
0: Hát meg azért egy repülőút nem, nem olyan kellemes szerintem. Még akkor sem, hogyha csak egy-két órás repülőútról van szó. Ha meg hosszabbról, akkor meg pláne. Tehát ott biztos, hogy kell még egy plusz nap, hogy kipihen magad.
2: Van, akinél ez egy-két hétig is eltart azután, hogy visszatért a nyaralásból.
1: Igen, ugye nagyon fontos, hogy a klinikai depresszióval nem azonos. Tehát azért nem kell itt egy ilyen ekte párhuzamot vonni. Viszont eltart egy ideig, ugye a nyaralás alatt kevesebb a kötelezettség, nyilván pihenünk, élményeket gyűjtünk. Aztán, amikor hirtelen megint szembe jön a valóság, akkor ez azért úgy ki tudja ütni a jókedvünket.
0: Na, hát elég lehangoló, az biztos.
2: Hogy lehet ez ellen küzdeni? Például szerintem ez egy jó megoldás, hogyha szar helyre mész nyaralni. Olyanokkal, akiket utálsz. Na, akkor nem lesz benned az, hogy mikor visszajössz, hogy bárcsak még ott lennék.
1: Ja, már értem, akkor miért ennyire mentetek, jó?
2: Na,
0: ja, igen, na, én ezt múltkor hallottam a Best Of-ba, hogy ennyire mentek.
1: Az ennyi temető mellől. Jó érzés volt hazamenni.
2: Figyelj, nem volt tömeg. Milyen volt az egész település? Ja.
0: Hát figyelj, valaki pisilni jár a temetőhöz, valaki meg nyaralni.
2: Tehát, hogy... mindenkinek megvannak a maga sztoriai. Mi sírni járunk oda. Igen, de hát úgy őszintén simán visszamennék oda, ahol nyaraltam. De azért nekem van egy olyan érzésem, mindig mikor hazatérek, hogy azért jó is megérkezni. Mm-hmm. Ti nem?
0: De aki saját ágyadban, a saját környezetedben azért jó lenni.
1: Jó lenni, hogy persze.
0: Azt én is szeretem. Azt, ami utána jön, hogy el kell kezdeni ugye megint munkába járni, az már annyira nem.
1: Hát igen, meg bevásárolni, meg igen. Akkor, érted, nem az van, hogy én szoktam elpakolni. Mondani, hogy otthon is azért úgy el tudnám viselni azt, hogy svédasztalos reggeli van, meg svédasztalos vacsora, és nem kell főzni, meg semmi ilyesmi, csak hogy kisétálsz, és hogy ott vannak az ételek.
0: De igen, dobja a házi manó, oda varázsolja neked.
2: Igen. Nincs olyan, aki mit tudom én, csokit rak a párnádra? Nem úgy, mint Amber Heard, hanem úgy mondjuk egy After Eight-et. Nincs senki?
1: Nem. Szerencsére egyik verzióban sincs, vagy hát az első, szerencsére második.
0: Még nem tartotok ott, majd egy 20 év múlva már lehet, hogy...
2: És én nincs, hogy mit tudom, meglep téged egy svédasztalos reggelivel valaki otthon?
1: Nincs. Pedig ha valaki, most mondanám, hogy ezért még be is lehet törni, nem, azért ezért ne törjön be senki, de én nem fogok emiatt szakácsot felvenni nyilván, de ja, azért az úgy jó. Ezek hiányoznak nekem egyébként egy nyaralás után, tényleg.
2: Te most túl vagy rajta, már tavasszal letudtad, vagy megélted, átélted a nyaralást, utána volt benned ilyen? Azért te messzire mentél, külföldön voltál, visszatértél, benned volt az, hogy a csudába is, de ott lennék még?
1: A csudába is, pont így.
0: Pont így, elmzelek kifejezéssel.
2: Klasszikus irodalomból idézünk.
3: A csudába.
1: Így van, csak én vigyázzak mindig a lépcsőn.
2: A galacsinnal, azzal vigyázni kell.
1: Ti is vigyázzatok.
2: De
1: persze, nem, hát azért nyilván bennem volt, persze. Meg hát hazajöttünk, azért az időjárás sem feltétlenül volt olyan, mint kint Mexikóban. Meg hát azért gyönyörű helyeken jártunk, persze. Tehát, hogy azért az úgy, na, mégiscsak hiányzik az embernek.
2: Jó, és ilyenkor próbálod valamivel elütni a dolognak az élét? Tehát mit tudom én, még olyan mexikai italokat kevergetni magadnak itthon, fölvenni a szombrérót, bármi?
1: Nem. Hát figyelj, annyi van, hogy hoztunk, mit tudom én, ilyen mindenféle fűszereket haza például, meg ilyen kis önteteket. Na, azok hogy néha
2: előveszed, igen. Megkönnyezed, igen. Milyen jó volt ott kint.
1: Persze, meg hát azért úgy rendre, tehát azért a gyerekek úgy szokták emlegetni, tehát azért előjönnek nyilván a kinti élmények.
2: De ezek mindig szép emlékek. Oké, de mi, aki előtte vagyunk, tudunk erre bárhogyan készülni? Tehát nyilván jó helyre fogunk menni, szeretni fogjuk, ahova megyünk, de rá tudunk-e készülni, vagy tudjuk-e azt élvezni, hogy most még nem utána vagyunk, hanem az elején. Velem néha szokott jelenni, hogy ezt így tudatosítom magamban, hogy jó, ez még csak az első nap, de jó lesz.
1: Amúgy a várakozásnak is megvan szerintem a maga öröme, amikor már ott vagy közvetlenül előtte, és amikor már úgy izgatott vagy, már hogy pakolászol, készülsz fejben, tehát szerintem az is egy klassz időszak.
0: Bennem mindig egyébként ilyen kettősség van ezzel kapcsolatban, tehát maga a macera bennem van, mint feszültség, hogy akkor tényleg, főleg, hogyha mondjuk külföldre mész, ugye a reptéren, hogy minden rendben legyen, hogy ott majd hogy fogsz közlekedni, stb.
2: Ugyan tehát ilyen tervek. Ugyanez kapcsolatban is elmondható.
1: Hogy fogsz közlekedni, minden rendben lesz.
2: Tízre teljesen illuminált bicikliseket kell kikerülnöd, amikor bemész a településre.
1: És nem este 10-re, hanem délelőtt 10-re.
0: Ugye? Például ilyen nagyon előre tervezős vagyok, tehát hogy itt szeretem tudni, hogy akkor mikor, hova, és azt persze utána változhat, csak azért szeretem tudni, hogy akkor milyen programok lesznek. És akkor,
2: ő az, aki, hogyha én leheveredek ott a kanapére, és mondjuk szundítanék egyet, akkor, ne, akkor az úgy nincsen jól. Tehát
1: ez nem fel, fel kell, fel menetlen, megyünk, nem ezt
2: tervezzük. 1800 órára ott kell

0: Bennünk az nem tudom én minden. Ismerős a típus. Én pont nem ez vagyok. Én valahogy, amikor elindulok és nyaralok, akkor azt mondom, hogy na itt minden off, mindenki kapcsolva. Történik, aminek történnie kell, sodródok. Nyaralunk, hurrá, nyaralunk. Nincsen szoba, oké. Nincsen klíma, oké. Nincsen étel, oké. Megoldjuk, mindent megoldunk.
1: Persze mindent megoldasz, de most azért csak körbenézel az adott helyen.
0: Nincsenek elvárásai, ennyire mentem.
1: Jó, hát ennyiből induljál ki, hanem valahol másom, ami szóval van látnivaló.
0: Én mindenhol jól érzem magam, ahol elkísért Jack barátom.
2: Ennyi, onnantól kezdve minden.
0: Ez hatalmas, figyelj, Péter ír egy üzenetet, jó reggelt. Egyik haverom nyaralása úgy kezdődött, hogy belép a szobába, tévé, hűtő és a párnán óvszer. Hova jár?
1: Vagy de magára húzta az csomagolt óvszer volt, vagy...
0: Lehet, hogy magára húzta az After Eight-et.
1: Vagy használt óvszer volt, nem minden. Magára húzta az After Eight-et.
2: Várjatok, ezt most elmesélem, de ezt most próbálom valahogy nagyon szofisztikáltan
0: majd előadni. Majd segítek, kezd úgy. Egy barátommal az történt, hogy...
1: A barátom barátjának a barátjával.
2: Tényleg nem velem történt, mert mint hogy ott voltam, na mindegy, elmesélem. Mentünk hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, és focistákkal jártunk minden évben így külföldre, utánpótlás focistákkal, külföldi túrákra mentünk, egyébként zseniálisan jó élmények voltak, tévésként kísértük őket. És az egyik évben Franciaország volt a helyszín, és megérkeztünk a szállásra, ilyen városszéli, hát ilyen relatíve olcsó. Hát voltak nem annyira bizalomgerjesztő arcok rögtön ott a környékem, és hallottuk a sztorit, miszerint az egyik srác benyitott a szobába, amiről azt gondolta, hogy az az ő szobája. Uh-huh. Hát kiderült, hogy elnézte, tehát, hogy rossz szobába nyitott be, és éppen egy jól megtermett színesbőrű vendégtársunk ott, hát mondjuk úgy, hogy éppen önmagának szerzett örömöket.
0: De ebből hogy kanyarodsz ki?
2: Erre nyitott rá a srác.
0: Elnézést, uram, nem láttam semmit, nem hallottam semmit, hogy ilyenkor... Ez mit kezdesz?
2: További vilám csattogás. Nem tudom egyébként, hogy mit mondasz. Tehát,
0: figyelj.
2: Na és így megérkezni egy szállásra. Na, az a nem semmi.
0: Öcsém kísért szintén focistákat. Egy magyar focista, nem nevezem nevén, ismert jó focista egyébként, de nem arról híres, hogy az életet úgy tudja kezelni, meg hogy úgy az életben boldogulna. És elmentek edzőtáborba, azt hiszem Ausztriába vagy Németországba, nem is tudom, és szerencsétlen focistát ki kellett menekíteni a helyi vegyesboltból, mert ott vitatkozott az eladóval, úgyhogy nem beszélt semmilyen nyelvet, mert ő Erzsébet utalvánnyal akarta fizetni a fogyasztását, és nem akarták elfogadni.
1: Istenem.
2: Mondjuk, hogy nem ő volt a legélesebb kés a fiókban.
0: Kupon, sisi, please.
2: Kupon, sisi,
0: use it. Most a nyaralásunkról fogok mesélni nektek, ami az éves nyaralásunk, ez általában egy ilyen 5-6 napos kis szánsz. Jó, nem annyira... Tehát nem vagyunk annyira tehetősek, hogy megengedhessünk magunknak 5 napot ennyi ingem. Tehát ez egy kicsit olcsóbb, ez egy másik helyszín lesz, de a hasonló a luxus körülmények között lévő Tapolcát fogjuk meglátogatni a jövő héten. Tehát mi oda megyünk nyaralni. Mi az, amit ha a szálláshelyem közöl velem a nyaralásunk előtt, akkor én teljesen megbolondulok. Tehát mi az, amit én igazán szeretek csinálni a nyaralás alatt?
2: Hát nem tudom, tehát esetleg fellép a Tapolcai Madonna?
0: Ne.
2: Gondolok.
0: Attól nem lenne bajom szerintem, attól nem. Hát most érted, Max, nem hallgatom meg, vagy nem vagyok ott. Az anélkül el vagyok.
2: Igen. Várjál, de mi
0: de
2: az,
0: tudom, amit, kire gondoltál,
2: amit közöltek veled, és ettől te teljesen kibuktál?
0: Igen, tehát mi történhet, ami nekem felidegesíti az agyamat mondjuk egy héttel a nyaralásunk előtt, amit úgy mondjuk egy éve várok. Tehát nekünk ez egy jó időszak, mi ezt nagyon szeretjük.
2: Hát figyelj,
1: nem bezárt a wellness részben.
2: Igen, ugyanez jutott eszembe nekem is. Így van, tehát hogy nincs vagy szauna, vagy medencét lezártak, vagy ilyenek.
0: Biztos, na kapaszkodj!
2: Nekem ezt húznál fel az agyamat.
0: Közel egy éve megvan a szállás. Minden. Tegnap jön az e-mail, és én nem hiszem el. Kedves vendégünk, szeretnénk tájékoztatni egy átmeneti változásról wellness részlegünk működésével kapcsolatban. Itt megéreztem, hogy...
2: Vélhetően nem egy pozitív hír.
0: Figyelj! A magyar energiahálózatot érő fokozott terhelés miatt úgy döntöttünk, hogy a mai naptól kezdődően az összes szaunánk működését átmenetileg szüneteltetjük. Mit jelent ez ön számára? Na, tehát, hogy mit jelent? Ott felcseszik a nyaralásomat. Igen, és akkor várjál. Megértésüket és együttműködésüket hálásan köszönjük. Na meg a jó nénikéteket.
2: Hát egyébként valahol azért érthető, ha
0: belegondolsz. Nem, sehol nem érthető. Elmondom, hogy sehol nem érthető. És ez a mondat a végén, hogy ezért megértését és együttműködését hálásan köszönjük, ez az egészben a legbosszantóbb meg, hogy őszintén elnézést kérünk, és ide beleírek, felelős szolgáltatóként elkötelezettek vagyunk a hazai energiabiztonság és a fenntarthatóság mellett. Ne az én zsebemből legyenek elkötelezettek. De most teljesen komolyan, tehát értem én, spórolni kell, megtakarítás kell, elfogadom, teljesen igaz, mi is vigyázunk, nem járatjuk fölöslegesen a klímát, sőt, kevesebbet járatjuk bőven, és odafigyelünk, és mi is beletesszük, amit bele tudunk ebbe a megtakarításba. De én itt pénzért veszek egy szolgáltatást. Ők az én zsebemből jótékonykodnak. De azt mondják, hogy mi felelősek vagyunk, ezért a te zsebedből most kiveszünk pénzt és átrakjuk oda. Na meg a nénikéjüket.
2: Nézd, Ádi, tehát, hogy ugyanúgy, tehát, hogy megkaphatod a szauna élményt, mert hogyha spórolnak a klímával is, akkor a szobában ja, ugyanúgy akkor, le fogsz izzadni, mint a szaunában tennéd.
0: Ilyen a világon nincsen, akkor spóroljanak ők. Tehát ez olyan, mintha azt mondaná a wellness szálloda, hogy akkor most nem főzünk ebédet, nem lesz kaja, mert hogy mi felelősek vagyunk. Értem, de akkor ne vegyék el a pénzem, vagy akkor mondják azt is elfogadom, akkor mondják azt, hogy nincsen szauna, ne haragudj, és ennyivel olcsóbb.
1: Egyébként ja, igen, én is azt kompenzáció kellene.
0: De most az én zsebemből jótékonykodnak.
2: Igen.
0: Értem én, hogy tényleg nagy a baj, és tegyünk meg mindent, de itt egy szolgáltatásért fizetek nekik, és ők úgy állítják be, hogy ők mennyire jót tesznek a világgal, de igazából az én zsebemből janik. És ez nekem nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik, és azt írtam be itt témának, hogy így az apróbetűs részek azok, amik bökik a csőrömet. Hát, hogyha belegondolsz, a koncertnél is ott van, hogy a változtatás jogát fenntartjuk, ott van kisbetűvel. Most gondolj bele, hogy te veszel egy Michael Jackson koncertre jegyet, és akkor ők megváltoztatják, és ott van Jéni. És akkor ő játszod. Vagy mit tudom én, veszel egy Ricky Martin koncertjegyet, de nekik nem volt annyi bevételük, változtatás jogát fenntartjuk, és Chris Rudy van a színpadon.
2: Vagy tehát, a Fiesta.
0: Vagy a Fiesta.
1: Igen.
0: De az még jobb. De hogy...
1: Ma maradjunk a stílusnál legalább.
0: Így.
2: Így azért mondom, hogy akkor a
1: azért mondom,
2: Piri.
1: Igen, hogy legalább a stílus maradjon.
2: Havon a lakótelepi Ricky Martin.
0: De most... Teljesen komolyan, tehát ez a szituáció, hogy meddig mehetnek el abban, hogy a te pénztárcáddal játszanak, meg variálnak, meg módosítanak, és egy normális cég ilyenkor azt lépi meg, hogy akkor mit tudom én, ott a lehetőség, hogy te még visszaváltsd a jegyet. Vagy beleírod a levélbe a bocsánatkérés mellé, hogyha ez neked gondot jelent, vagy így kompenzáljuk, elfogadod-e, tehát valami lehetőséget azért adnak. Itt most az van, hogy ők a menők, mert hogy ők tesznek jót a világért, de igazából nekik egy fillérükbe nem kerül.
1: Hát meg
0: és
1: nem
0: ez az éves nyaralás.
1: Igen, meg nem adtak lehetőséget arra, hogy változtass rajta.
0: Mi nem véletlenül foglaltuk ezt le egy éve, mert akkor jóval olcsóbb volt, és azért választottuk ezt, mert hogy mi erre készültünk, és hogyha visszautalják, akkor jövő hétre nyaralást kell szervezni, és ennyire már nincs pénzünk.
2: Ennyi, vagy legalább írták volna azt, hogy oké, rendben, akkor nem lesz szaura, de legalább fellép cserébe a Tóth Gabi.
0: csak behoztad a tapolcai rémet.
2: A tapolcai Madonna.
0: Bocsánat, a Madonna. Szóval, hogy...
1: Kinek mi?
0: Értem én, vigyázzuk a földet, de hogy szerintem ez, amikor én nagy lelkűsködöm, úgy, hogy nekem a semmibe nem került, tehát a te zsebedből veszem el a pénzt, és azt mondom, hogy én mekkora huszár vagyok, ez nekem nagyon durván visszataszító.
2: Together.
0: És mi is együtt vagyunk, itt van Andi is, meg Roland is, meg én az Ádi, itt jönnek az ötletek, és egyébként én kompromisszumkész vagyok ezzel a sauna szeánszommal kapcsolatban. Andi is mondott tök jót, mert ugye azon gondolkoztunk, hogy a hotel, ami lekapcsolja a wellness hotel a szaunát, amikor én ott vagyok, az nem teljesen korrekt, hogyha ezt így a nyaralás előtt egy héttel bejelenti, és én mondtam, hogy simán lehetne az, hogy van ott három szauna, hogy akkor mondjuk egy működjön, vagy Andi mondta, hogy lehetne ilyen ablak, amikor mondjuk két óráig megy a dolog, szóval vannak itt javaslataink.
2: Igen, igen, igen. Egyébként figyelj, jöttek itt még üzenetek, még a nyaralós témához. Egyiptom szálloda, a recepciópult, nagy befőttes üveg tele viagrával, ez kicsit meglepő volt.
0: Komolyan?
2: Hát nem tudom, hát itt ez.
0: És honnan tudta, hogy az?
2: Na ugye, na ez, látod?
0: Nem lehet, hogy csak kiszedték a kékeket
1: lehet,
0: az
1: Amendemsből?
2: Lehet, hogy cukorka volt.
1: A kékek, mi van kék az Amendemsből?
0: Ha mit tudom én?
1: Ja, van, igen.
2: Tényleg van?
1: Tényleg van.
2: Hát azért azt szerintem nem úgy néz ki.
0: Vagy akkor mit eszegettem én a múltkor ez az egész nyaralás alatt? Tisztázzuk már.
2: Nem volt semmi hatása.
0: És akkor azt, hogy bárki vehet, hát ez tök drága állítólag.
2: De hát,
0: azt mondjátok.
2: Igen, de várjál, egy krokodilos téma, mert ugye krokodilos
0: ja,
2: téma
0: ez,
2: jön. Ehhez is van hozzászólás. Ha a szárazföldön hátulról mész a krokodil felé, nem vesz észre. Rádobsz egy rongyot a szemére, és a száját leszorítod és bekötöd. Harapni van ereje, de kinyitni így nem tudja. Legalábbis a természetfilmekben így csinálják.
0: Jó, és
1: mi az, hogy harapni van ereje, de kinyitni nem tudja?
2: Mert nem tud, belekötöd a száját, és akkor hát tud, nem tudom.
0: Tehát,
1: de érted, tehát nincs...
2: Veled még pasi nem csinált ilyet?
0: Igen, ez egy ilyen impotens kroki.
2: Tehát, hogy
0: tudna ő még, meg akarna, vagy akarna ő még, de nem tud.
2: Ja, hát igen, igen. Tehát a szándék megvan, hát, tudod. Igen.
0: De minden esetre, hogyha van ott hat, akkor ezzel nem...
2: Tudja, Tóri, már nem ez az a kategória, férfiak, már lefordítom neked.
0: Tehát, hogyha van ott körülötted hat krokodil, akkor ez most egyre ráugrasz egy textillel. Gratulálok, hajrá! Ez olyan, mint hogy egy szápát üsd orron, és akkor nem esz meg.
1: Ja.
2: Tehát, hát ez hogy... a büszkén halsz meg.
0: Aha. Na, mert hogy az a hírünk, és ez nekem annyira tetszik maga a sztori is, és nem értek egyet az ottani tilalmakkal, hogy krokodilokkal akartak. Igen, krokodilokkal akartak őrizni a rabokat Izraelben, és hát az állatvédők megint, akik közbeavatkoztak, a Hadd éljenek az állatok nevű állatvédő szervezetük azt mondták, hogy ez nem lehet megoldás, mert a krokodilok nem fegyverek, nem büntető eszközök, és nem politikai kampány kellékei. Pedig szerintem brilliáns krokodilokkal őriztetni rabokat.
2: Azért, ha belegondoltok, tehát nem a rabokért aggódtak, nem az emberi
1: szervezetek. Hát,
2: akcióba.
1: Én értem. Tehát, hogy...
0: De nem áll, és itt van már Ben-Gvir, akiről ugye mindenki tudja, hogy izraeli nemzetbiztonsági miniszter, és ő azt mondta, hogy ki van akadva az igazságszolgáltatás, megint a terroristák oldalára áll, mert hogy ő felkészült, és ezt nyilatkozta, idézem, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett, a korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz, tehát, hogy ők felmérték, hogy mitől fél a terrorista? Mitől? A krokodiltól.
2: Hát nagyon krokodiltól, hát
1: egyébként,
2: fél.
1: Ha szápákat raknának be, szerintem attól is félnének. De egyébként jó, oké, tegyük fel, hogy ez egy jó ötlet. Ha a krokodiloknak nem esik bántodásuk, ha nem egy ilyen kis, nem tudom milyen kis árokba vannak belekényszerítve, hanem van területük, ahol tudnak rendesen mozgolódni, akkor azt gondolom, hogy oké, csinálják.
0: És ha valaki szökni akar, akkor jutifalit kap a krokodil. Hát ez szerintem tök jó, és akkor itt az
1: hát
0: utolsó mondat,
1: az, hogy...
0: ami igazolja azt, amit mondtál, mert hogy itt a Negev sivatagban fekvő keciót börtön körül, már ki is ásták a vízesárkot, tehát az már ott is van, ahova raknák a krokodilokat, és egyébként a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Nukba nevű elitkommandójának a terroristáit tartják ott, tehát igencsak veszélyes embereket tartanak ott, és annyi az egész netz, hogy a krokodilt oda kell szállítani, de hát ezt már csak kibírja állatkertbe, és visznek krokit.
1: De egyébként meg most ne haragudjatok, de mondjuk szerintem más technikákkal is lehetne mondjuk őket visszafogni. Ha most áramot vezetnek a kerítésbe, ne, nem így gondoltam, de szóval, hogy a kerítésbe, akkor a kerítésen kívül még raknak fel ilyen, tudjátok, ilyen cölöpöket, amik ugye így kivannak hegyezve például, amin nem tudnak úgy át. Tehát, hogy annyiféle módszer van arra, hogy megállítsad őket, tehát miért pont az állatokkal
2: de
1: kell?
2: Nem, mert... Azért Adi milyen kreatív ezen a téren, látod? Szóval... Picsit nekem gyanús.
1: Sok filmet néz.
0: Szadomazó tippek.
2: Tényleg kellene ilyen
0: Andival.
2: Szadomazó percek. Legyen egy új rovat.
0: De nem, mert a terrorista köztudott, hogy nem fél az áramtól és a cölöptől, de fél a krokodiltól. Tehát, hogy emögött kutatás van.
2: Nekem lenne még ötletem. Hát mi az, amitől minden férfi fél? A fogorvos. Fogorvosokkal rakjuk körbe azt a börtönt.
0: Ja, és ott fogorvosok körbe, és akkor muszáj beülned a székébe, hogyha szöknél?
2: Így van. Ha szökni próbálsz, akkor elkap, és...
0: Mennyire vagy biztos?
2: Hogy töm, de ez így...
0: Mennyire vagy biztos, hogy ez...
1: Hát lehet, attól is félnének páran.
2: Az a bőriben már lehet hozzá szoktak, inkább gyökérkezel.
0: Mennyire vagy biztos abban, hogy az elitkommandósoknak van foguk? Tehát, biztos, itt azért biztos, hogy lenne, aki ezt megúszta.
2: Ez nem Mónika Show casting.
0: De egyébként szerintem a krokodil még nem elég, mert hogy
1: hát
0: itt...
1: Hát vagy érzéstelenítés nélkül berak nekik implantátumot akkor, ha nincs foguk.
2: Te kemény vagy.
1: Mindenre van megoldás.
2: Mada, ha kírozni kell...
1: Kírozni kell, mindenre van megoldás.
2: Ha szadista tippeket kérnétek, csak Andi. Jó? Tényleg.
0: Anarchista Andi kínzó percei a Forrás Rádióban.
2: Anarchista Andi.
3: Műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: Azonnal I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: Mosolygós reggelt, vidám napindítás mindenkinek így a hét közepén, már ha ez létezik, de szerintem nyáron ez is abszolút élhető dolog.
3: Meg jó reggelt!
2: Kánikula is, szavaszádi, jó reggelt!
3: Vegyetek jégkrémet! Tegnap elmentünk jégkrémért munkaidőben, csak mondom. Tomival elsétáltunk, megvettük a jégkrémet.
2: Jó, hát szerettek ti így romantikázni, nincsen nekem ezzel bajom, én nem ítélkezem.
3: Kiugrunk néha nyalni egyet, aztán visszajövünk. Hallod, most nem mondok direkt nevet, mert ez innentől ilyen kereskedelmi dolog lehetne, de van az a nagyon híres jégkrém, ami gyerekkorunkban is a drága volt. Én emlékszem, hogy 300 forintba került egy darab, és hogy milyen drága. Az most ugye még drágább, de egyre kisebb is, és felfedeztük, hogy ezek a no-name hasonló jégkrémek, ezek már verik.
2: Egyébként hozzák azt a minőséget, igen, és az igazság, hogy vettem már idén nyáron azt a drága jégkrémet is.
3: A drágát.
2: A drágát.
3: De nem gyerekkorunkban mindig ez volt, hogy a drága jégkrém, és akkor vettük inkább a cerkát,
2: igen,
3: meg a kaktuszt.
2: Igen, de hogy vannak azért most már a különböző ilyen üzletláncoknak ugye a saját márkás termékeik, és bevallom, hogy mi is inkább azt vesszük, mert egyébként meg jó.
3: És ráadásul az idei fagyi versenyen, azt hiszem az évfagyi a választás verseny, vagy mi volt most, ott az egyik ilyen négybetűs német hálózatnak a jégkréme lett az évi jégkréme.
2: Na, mert mondom,
3: egyébként meg is szavazták, az, és egyik nagy
2: ilyen,
3: is.
2: Az egyik ilyen, a nagy is.
3: Nagy is.
2: Aha, a nagy
3: néző, igen, egy kicsit ilyen néző, kicsit ilyen naftali néző, de...
2: De legalább jó...
3: Leveddulás.
2: Az, igen, de legalább jól áll rajta az otthonka.
3: Tényleg abban van csomagolva, nem a megszokott csomagolásban lehet ezt átvenni, hanem abban. Szép. Na, hát képzeld el, a jégkrémen kívül, amit így el kell mondjak, hogy lemondtuk a nyaralást.
2: Tényleg?
3: Már hogy úgy mondtuk le, hogy a nyaralást nem, de ott a helyszínen igen. Fölhívtak tegnap a szállodától, hallották, lettek a problémát, megértik a problémát, sajnálják a problémát, de hogy ők ekképpen akarnak takarékoskodni, sőt, várható, hogy még egyéb dolgok is leállnak majd szépen lassan, tehát hogy így...
2: Krímas se lesz, villany se lesz.
3: Mindegy, ugye arról van szó egy mondatban, aki nem hallotta, hogy bár itt a Best of-ban is itt volt szerintem, hogy leállítanak ilyen költséghatékonyság szempontjából mindenféle dolgokat, úgyhogy lemondtuk, és fele annyiból vettünk ki kis albérletet, vagy nem tudom, minek hívják ezt a nyaralást.
2: Apartman.
3: Egy albérletet, rövid távra.
2: Egy lelki Airbnb.
3: Egy lelki Airbnb-t vettünk ki, és megyünk, és szabadok vagyunk, és a másik feléből meg próbálunk majd strandjegyet venni, meg ebédet. Ja. Szóval el leszünk.
2: Igen, meg a kisboltból tudtak venni ételt.
3: Jó, de annyiban meg korrektek voltak, hogy föl akartak helyette ajánlani egy ebédet, meg masszást.
2: Jó, hát figyelj, legalább akkor valamire törekedtek.
3: Léptek, igen, valamit ez, csináltak.
2: Amit tegnap
3: kedves.
2: Ugye beszéltünk, hogy oké, hogy valamit akkor elvesznek, de akkor cserébe adjanak, vagy tényleg kedvezményt, vagy bármit próbáljanak azért kompenzálni. Úgyhogy nekem is volt most pont egy ilyen, meséltem neked egy ilyen kompenzálós élményem, ugye erre múltkor utaltam, nálunk egy orvosi vizsgálat siklott így félre, és hát közel sem olyan volt, mint amit egyébként számítottunk, vagy amit szerettünk volna, és hogy ez egy magánintézményben zajlott, nyilván ugye ilyenkor egy csengetsz nem keveset, de ott is kompenzáltak, és akkor elvégezték újra a vizsgálatot, most már úgy, hogy teljesen elégedettek vagyunk, úgyhogy te is kompenzálva lettél, meg én is.
3: És akkor most már a pénisz kisebbítő műtéteddel minden rendben.
2: Igen, úgyhogy most már így be van tervezve, így még az idei évbe beférek.
3: Nagyon helyes. Mi van még? Az utak teljesen tiszták voltak, tök jól ide jutottam. Mondhatni, ilyen heti rekordot teljesítettem sebességből, úgyhogy azzal szerintem nincsen gond.
2: Ezt üzenjük akkor a rendőrségnek, érdemes visszanézni a telepített trafipaxok felvételeit.
3: Hát majdnem nem mertem egyébként kikanyarodni, mert ott volt egy rendőr, és így gondolkoztam, hogy miért van ott. Gyanús, nem szokott ott lenni.
2: Hát téged várt.
3: Lehet, de ilyenkor az a durva, hogy mindenki reflexből belassít, akkor is, hogyha full szabályosan mész. Én is úgy mentem ott, és ott.
2: Ez fontos.
3: És azért egy fékezést ott megenged az ember magának.
2: Igen, kicsit ilyenkor ilyen ösztönös, bár én azért ilyenkor ránézek alapvetően így a sebességjelzőre, hogy na akkor mégis hogy haladok, beleférek-e, minden oké, és ha igen, miért? Természetesen mindig igen.
3: Az a baj, 150-nél lakott területen erre nincs idő. Tudod, minden méter számít.
2: Az biztos. Az a durva egyébként, hogy nekem volt olyan haverom, aki közlekedett így. Állítólag.
3: Én nem vagyok gyors sajtó, de az a baj, most már egyébként a kocsit le kéne mosni, azt meg most nem szabad, hogy ez hogy függ össze, nem tudom.
2: Hát igen, mert aki sokat pályázik, az azért, na szóval koszolódik rendesen, jönnek a bogarak, meg minden.
3: Hát meg belül rohad a dinnye.
2: De hát az, aki meg ráadásul még rá is tesz, így igen.
3: Igen, tehát
2: aki
3: sok szempontból, kívülről, belülről, tehát én most bemennék a legszívesebben egy ilyen autómosóba, és leengedett ablakokkal átmosnám az egészet.
2: Figyelj, van egyébként ilyen belső takarítás, tehát hogy nyugodtan a viheted, nem lesz olcsó, de ragyogni fog az autó.
3: Nem megcsinálom, én ezt szeretem. Ez a kertes házasoknak a nagy előnye, amit én nem tudok megcsinálni, de el tudom vinni ilyen magas nyomású automosóba, de ha kertes házam lenne, akkor biztos csinálnék ilyet, hogy oda kimegyek a kis felhajtómra, és akkor ott mosogatom az autót.
2: Van egy a környékünkön, van egy csávó, ő napi szinten takarítja az autót. Nem tudom, már rég láttam, tehát, hogy de korábban napi szinten, rendre egy szál boxerben, és ő ezt így, hát így éli meg a szabadságát. És, de hogy egyébként csillog-villog az autója mindig, tehát el kell ismerni, hogy jó munkát végez. Lehet, hogy egyszer felbérlem, hogy jöjjön már egy pár házzal arrébb.
3: Szerintem ő bele se ülne az enyémbe. Na mindegy. Halló.
2: De a kocsitba lehet.
3: Egyes úton Tata Herceghalom vonalon lassú haladás, ismét nagy kamionos forgalom, Bicske körforgalom előtt műszaki hibás jármű vesztegel, balesetmenteset kíván nekünk Gyula.
2: Ah, azt szokták úgy jelezni, hogy veszély, ugye? Van az a bizonyos navigációs
3: veszély. Azt mindig úgy nyilvánom, hogy így vizé összetolja engem, hogy veszély. Múltkor a Petra vezetett neki is oda, veszély. És annyi volt, hogy átoldalt valakit.
2: Igen, tehát rendre azt jelzi egyébként így, hogy veszély. Zsoltunk is itt van velünk, Bojanasz Marga, nem egy Pestől Tatabányáig, nagyon jól autózható. Pest felé is haladós a forgalom, jó utat mindenkinek.
3: 25 fok van, ma csapjuk meg a 39-et. Komoly, nem?
2: Na, jó lesz, igen, izgalmas.
3: Állítólag ez most a teteje ebben a blokkban. Holnap is rohadt meleg lesz, de talán pénteken jön egy kisebb fajta enyhülés a maga 30 fokával.
2: Igen, de 30-32 körül lesz a hétvége, az már üdítő lesz szerintem az elmúlt napok után. Pannától ma is megkaptuk, hát ma is alkothatnánk ebből egy dalt, mert tegnap ebből született egy dal, ugye?
3: Igen. A mai dalban, hogy is van, Komáromból Esztergomba, Lábatlanból Esztergomba.
2: Hát ugyanaz, mint tegnap.
3: Ez tök ugyanaz?
2: Igen.
3: Bele lehet rakni valami újítást.
2: Igen, tehát hogy nagyon-nagyon hasonló, mint a tegnapi.
3: Mi ez, pótlóbusz?
2: Igen, pótlóbusz, ez a mai S74 pótlóbusz, járműhiba miatt Komárom Lábatlan Esztergom S74-es vonatok helyett pótlóbusz közlekedik.
3: Várjál, a melegben mi a jobb, a vonat vagy a busz? Hát ha van rajta klíma, akkor szerintem a vonat.
2: A vonat, mindenképpen a vonat. Aha, én azt választanám, igen.
3: Nagyobb a mozgástered. Aha. Jó, hát most pótlóbusz van. És hogy megy rá a síre?
2: Hát az sehogy.
3: De ez hol megy? Tehát belül megy?
2: Úton? Út, rajta busz. Buszon kerekek, forognak, busz megy.
3: Értem. Tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, akinek egy ismerőse, na mindegy, rövidítem a történetet, az a lényeg, hogy van egy ismerősöm, aki szervezi a hajóutakat. Tudod, a múltkor is meséltem neked.
2: Az meg vizen megy.
3: Hajózni, így. És az évnek az egyik nagy slágere az volt, hogy ilyen dunai hajóutak, aminek az a lényeg, hogy bizonyos állomásokon ugye megáll a hajó, és akkor ott kiszállsz, körbenézel, és mész tovább, mint általában az ilyen hajóutaknál. Igen ám, csak a Duna most nem elég mély ahhoz, hogy ez a hajó rendesen menjen, és le van kötve egy csomó utazás, ami azt jelenti, hogy most szerencsétlenek, akik befizettek a luxus hajóra, mehetnek busszal, és várjál, ez semmi, mert ugye a hajón lett volna, vagy volt a lakhatóság, vagy lakhatás, de ugye a hajó az most nem mehet, tehát nincsen lakás, tehát mindenhol szállodákat kell foglalni. Tehát lett belőle egy ilyen buszos Európa turné.
2: Azért ez nem az a feeling szerintem, amire vágyott az ember.
3: A másfél-két millióért nem ezt várja az ember, vagy nem tudom, mennyibe kerül egy ilyen hajós, de...
2: Hát azért annyi nem, hát de csak az mondjuk a Karib-szigeteken. Na ott hogy oldanák meg, ha nem lehetne?
3: Hát csak ez marad, nem? Tehát busz, vagy ilyen riksa.
2: Ja, az riksa. Igen, nem, hát ugye van, hogy a földközi tengeren szoktak menni ilyen körútak, azok is szépek, de hát szerintem a legszebb az ott a Karib-szigetek környékén, amik mennek.
3: Ja, Johnny Deppel.
2: Az nekem egyébként bakancslistás egy ilyen Karib-szigeteki hajókörút.
3: Menjünk együtt, én is akarok.
2: Na, jó van.
3: Amúgy azon filozok közben, hogy ezzel a nyaralással idén is mennek a botrányok, nem tudom, olvastad, de volt egy csomó hely, ahol ilyen milliós nyaralások buktak be megint, akkor vannak ezek a sztorik, amiket én mondok, hogy a hőség miatt, meg a spórolás miatt nem mennek funkciók, és nem teljesít valamit a szálloda, amire számítottál.
2: Meg vannak, amikor ugye utazási irodák csődölnek, de most is például olvastam egy ilyet, hogy ott hagytak valahol, nem is tudom, Montenegróban talán egy raklap turistát.
3: De ott jó ott maradni, nem? Vagy...
2: Hát persze, csak mondjuk egy picivel többbe kerül, mert plusz egy hetet azért, ha egy zsebből ki kell fizetned mondjuk a szállodába, az azért nem egy 2 forintos költség.
3: Egyébként most nagyon dolgoznak rajta, hogy még szigorítsanak a fapados társaságoknál. Bizonyos szempontból állítólag jobb lesz, bizonyos szempontból meg rosszabb. talán a csomagoknál egyel könnyebb dolgunk lesz majd, nem sokára, legalábbis ezt mondták az ottaniak, de amiben meg rosszabb dolgunk lesz, hogy még ennél is nehezebben fognak fedezni olyan kintmaradásokat, amikről igazából ők tehetnek. Lesz majd egy ilyen limitje, hogy hány napig fizetik meg azt, hogy te kinragadsz.
2: Ja, jó, hát tudod jól, hogy én nem szoktam fapadossal utazni, úgyhogy ezt továbbra sem tervezek ezen változtatni.
3: Jó, most még így gondolkozz, de majd, hogyha gondolsz a környezetedre.
2: Ja, hát akkor meg pláne.
3: Vagy hogyha a stábtagoknak is adsz fizetést, és nem csak magadnak. Azért vannak itt még lehetőségek ebben a munkában, Roland.
2: De amíg csináljátok önkéntes alapon, addig miért?
3: És addig teljesen jó. Na hát ezzel a lendülettel vágunk bele a mai napba. Egyébként tök jó nap lesz, már hogy így minden szempontból. Én azt érzem, hogy ma reggel nagyon nehezen indult minden, de amikor elindultam, onnantól meg minden siklik. Talán ezen a napon, hogy hátbélenünk, akkor már megint belehajlunk a hétvégébe, és jön a jó flow, és nagyon jó híreket, infokat találtam, amikkel ma foglalkozunk.
2: Igen, például kiruccanunk legalábbis gondolatban Japánban, mert hogy vannak nagyon kreatív ötletek arra, hogy hogyan is lehet a hőséget elviselni. Hát a japánoknak eleve vannak elvetemült ötleteik, ebből sokszor ők még tévéműsort is csinálnak, ráadásul, csak hogy tényleg jó legyen.
3: Nagyon beteg tévéműsoraik vannak.
2: Elképesztő, igen, nézzetek utána, hogyha valaki nem lenne képben. Nos, hát kérem szépen, az emberi hűtőszekrényről fogunk beszélgetni. Igen, ez is létezik Japánban.
3: És igen, mi is megcsináljuk a spárban, és néha kizavarnak minket onnan, de azért ez teljesen más.
2: Jó érzés, hogy ott fekszel így a heringek mellett.
3: Igen, jó a koncepció.
2: Igen, és hát...
3: Hol másik, azt imádom.
2: Azt imádod? Az tényleg egyébként vicces. Hazai frontról hozunk nektek egy másik témát, van ugyanis egy budapesti iskola, ahol a gyerekeknek nagymamát is adnak.
3: Ez milyen klassz, tehát eddig ugye mindig poénkodtunk azzal, hogy mit tudom én 60 négyzetméteres ingatlan Dunára néző nagymamával eladó, tehát hogy ilyeneket lehetett mondani, de nem, itt a suliban kaphatsz nagyit, hogyha szeretnéd magad mellé. Nagyon izgalmas a koncepció, arról beszélnek, hogy ez sokat segít a gyerekeknek, tök jót beszélgetnek vele, kultúrált viták lehetnek, új dolgokat ismer meg a gyerek, a nagyinak is jó, mert nincsen egyedül. Na, hát ezt kitárgyaljuk majd, és nagyon régen hoztuk be a dobókockát, úgyhogy én arra gondoltam, hogy mindannyiunknak választunk majd egy bérnagyit.
2: Na, hát ez jó lesz. Nagyit dobunk magunknak.
3: De alig várom, tényleg. Olyan jó szempontokat találtam, ugye egy nagymamánál sok mindent meg lehet határozni. Illat, humor, stílus, minden.
2: Illat? Ez is lesz egy szempont, hogy hobbi. Milyen illatú nagyi?
3: Három kategóriát határoztam meg, de abban tényleg minden lesz. Tehát minden, ami a nagymamákról eszedbe jut, és majd megnézzük, hogy melyikünknek mit dob a gép, és milyen nagyival kell boldogulnunk.
2: Jó van, ez vicces lesz, úgy érzem.
3: Az biztos. Jó, ez lesz, akkor szerda van, tehát zenegépezünk. Nekem még úgy őszintén nincsen meg a fejemben a készterv. Gondoltam erre, hogy ez a buszmenetrend módosítás legyen a dal, amit megírtunk a mesterséges intelligenciával, csak egy kicsit monoton lenne.
2: Nem szerintem akkor a nagymamás téma.
3: Nagymamára megyünk
2: el? Figyelj, hát ahogy érzed, tehát figyelj, lassan abban a korban vagyunk, igen, de azért erre még várnék egy keveset. Nem, tehát hogy szerintem írassunk valami, hát nem is tudom, nagymama himnusz, nagymama óda.
3: Írassuk meg a kerekesszagy rock dalt.
2: Rock. Ez jó. Beteg, de jó.
3: Vagy valami jó kis ízét, ilyen fesztivál slágert a 20-as évekből.
2: Ez jó, fesztiválozó nagymamák. Na, ez figyelj, ez egy zseniálisan jó téma.
3: Jó, ezt fel is írom, mert el fogjuk felejteni.
2: Fesztiválozó nagymamák, oké, akkor ez lesz a mai Mit dob a zenegép rovatunknak a témája, és akkor ehhez kellene... Pánkot próbáltunk megiratni vele? Próbáltunk talán egyszer.
3: Egyszer lehet, hogy volt, de a nagyihoz nagyon passzol, én úgy érzem.
2: Igen, a pánk jó, meg akkor figyelj, próbáljunk már megint egy ilyen Eminemeset, jó? Mert hogy az ugye abból a majkás szokott születni, ugye itt az AI-nál, de hogy akkor próbáljunk egy ilyen, egy pánk, meg egy Eminem stílusú fesztiválozó nagymamák.
3: Fölírom, nem felejtjük el. Jó, tehát jön a fesztiválozó nagymamák punk és Eminem dal. Okay.
2: Jó, szerintem ez jó lesz, úgyhogy érdemes lesz mindenféleképpen már csak emiatt is velünk tartani. Tele leszünk tehát izgalmas dolgokkal. Nyilván ugye hozzuk majd a horoszkópot is a következő órában, meg egyébként majd Andi is becsatlakozik. Hogyha pedig nektek lenne közlekedési infótok, bár ugye egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon jó a helyzet, most azért gyorsan még rálesek, mert 10 percen nem néztük. Figyelj, egyébként volt ma már reggel baleset, képzeld el, korábban két jármű koccant az M1-esen, az M0-es autó csomópontjához közel, Budapest felé. Viszont
3: engem már nem
2: nincs...
3: érintett, már hogy odáig nem terjedt ki, ahol én voltam.
2: Aha, már nincs korlátozás, gyorsan rálesek az élő térképre, hát azért némi nemű torlódást még okoz. Úgyhogy, úgyhogy az az igazság, hogy azért ezt még lehet érezni.
3: Hol M1-M0?
2: Kérlek szépen az M1-esen 17-es kilométernél Budapest felé, úgyhogy ott korábban történt egy baleset, már nincs korlátozás, de lassan oszlik a torlódás.
3: Jó, és akkor én is elmondom, hogy Zsámbék környékén ketten egy lombfúvóval építették az utat. Két munkás volt ott egy lombfúvóval a lezárt 40 kilométeres szakaszon.
2: Jó, hát akkor a következő dalt nekik küldjük meg mindenkinek, aki szereti, ugye? Na, tőletek meg jöhetnek a közlekedés infók 0620-978-978-5.
0: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd.

0: műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Hello, szia Bábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál! A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Bábolnán,

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, változnak Tatabánya egyes helyi autóbuszjáratainak indulási időpontjai, Pompejben kiállították Polükleitosz elveszett szobrának másolatát. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. A kánikula elhúzódik, ezért meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a védelmi munkacsoport keddi napi értékelésében, amelyet a kormány.hu oldalon tettek közzé. A közleményben azt írták, a következő napokban 40-42 fokos csúcshőmérsékletet mutatnak az előrejelzések, ezért az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Akkor az előrejelzések szerint egy hidegfronthoz átmeneti enyhülést, pár napig nem lesz 30 foknál melegebb. Hozzátették, a hidegfront nem hoz annyi csapadékot Magyarországra, hogy javítson az aszály helyzeten, de Ausztriában eshet annyi, amennyi megemelheti a Duna rekord alacsony vízállását. A tájékoztatás szerint jelenleg pár centiméterrel magasabb a vízszint, mint ami szükségessé tenné a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinájának leállítását is. A számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újra indításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. A hőségriadó idején változnak Tatabánya egyes helyi autóbuszjáratainak indulási időpontjai. A menetrendi változások mától augusztus 8-áig lesznek érvényben. Az érintett járatok módosított menetrendje megtalálható a tbusz.hu oldalon. Várják a fúvós zenekedvelőit augusztus 5-én 18 órára a Jugendkapelle, Nerzingen Fallheim és a Táti Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar közös koncertjére. A program a Kultúrház és Könyvtárban lesz, a belépés ingyenes. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronzmásolatát. A szobor elkészítéséhez Polükleitosz művének egyik fennmaradt római márvány kópiáját használták, amelyet Pompejben találtak 1793-ban. Ez az ismert 50 római másolat közül a legjobb állapotban fennmaradt példány. Gabriel Zuchtriegel, a Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható.
0: Időjárás.
1: Ma szintén napos időre kell készülni, felhő is alig lesz az égen, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 36 és 39 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni a bőr védelméről, a hőségben pedig a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásáról.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra 5 perc, ez a pontos idő szolgáltatásunk. Jó reggelt, mosolygósat, ma is baromi meleg lesz.
3: Hello, A, B, C, betűz a nap.
2: Atya úristen, hát így most így le kéne húzni így a
3: potmétereket. Már ennyi volt.
2: Már sziasztok, ennyi volt.
3: Köszönjük szépen, megyünk jégkrémet veszünk.
2: Figyelj, de ennél csak jobb lesz.
3: Ez biztos, takarítót kérünk a stúdióba.
2: Látom, ez a jégkrém, tényleg a jégkrém tejcsakival. Ez már ez ikletett meg titeket.
3: Én most ennék jégkrémet.
2: Én mindig ennék jégkrémet.
3: Mondjuk igen, ebben is van valami. Azon kezdtem el még gondolkozni, hogy vannak ezek a nagy dobozosok, és hogy abból be kéne hozni egy ilyen 8-10 ízt, és akkor minden reggel lehetnénk. De az a baj, hogy akkor nagyon meghíznánk.
2: Igen, tehát hogy pont én, aki meg mostanában tudod, hogy írom a vizét, számolom a kalóriákat, tehát hogy próbálok azért tényleg hát, úgy odafigyelni. Hát
3: szerintem elbánsz nagyobb számokkal is. Ugyanis
2: vagy, hogy ugyanis vagyok, jól
3: számolhatod úgy is, hogyha neked ez tetszik, ez bejön, ez fontos, csináld.
2: Végül is igen, elbírja az a kalória táblázat, csak hát majd kapom itt az ennyebenyéket az applikációtól, mert be van állítva, hogy mi a napi limitem, tudod.
3: Ja, értem. Találtam közben egy cikket, ezzel nem fogunk foglalkozni most műsorban, de ez is milyen érdekes, hogy a régi idős sorozat szereplők, itt van Magdi Anyus meg Janka néni, hogy ők hogy viselik el a meleget odahaza.
2: Hát a Janka néni karakterére azért lenne tippem.
3: Megvan? Mivel? Fröccsel?
2: Hát mindegy, csak hideg legyen és legyen benne alkohol, igen.
3: Oké, gondolod?
2: Igen, hát ugye terjed is ez a ez a mém nincs meg a Janka néni kapcsán itt a hőségben.
3: Nem jött velem szembe, azt nézem itt Pásztor Erzsi, és igen, itt nyilatkozik, nézem, hűvös lehúzott redőnyök mögött, Pásztor Erzsi és Fodor Zsóka Csongrádi Kata bevált módszereit követi, bőséges folyadékpótlás, stimmel. Otthon marad ez szigorú fényvédelem.
2: Ennyi.
3: A fény az, amikor szódát raksz a vodkába, nem?
2: Ugye ez az a mém egyébként, hogy Janka néni ül a kanapén mellette áll, ugye ki volt a Jutka, ugye ő volt a Vágási Feri felesége. Igen, igen, és akkor az van odaír, hogy ezekben a nehéz időkben spóroljunk azzal a vízzel, drága Jutkám. Hát és meg ezt mindenki el tudja képzelni a Pásztor Erzsi hangját.
3: Most spórolni kell. Egyébként szerinted egy-egy ilyen karakternél használják bármennyire a színész egyéniségét? Már hogy amikor a szomszédokat például kitalálták, vagy amikor a barátok köztet, akkor megfigyelték, hogy tegyük azt milyen Fodor Zsóka, vagy milyen Csongrádi, Pásztor Erzsi?
2: Hát szerintem nem, mert azt hiszem, hogy ráadásul pont a Pásztor Erzsitől nagyon messze áll az a karakter, a Janka néni karaktere. Erről egyszer
3: csak belelépett.
2: Igen, hát a Fodor Zsóka, szerintem hozzá közelebb állt a Magdi Anyus karakter, tehát hogy azért úgy tudom, hogy a Fodor Zsóka is egy ilyen nagyon beszédes típus egyébként az életben.
3: Csak mert például van ugye a Forgács Gábor, vagy volt a Forgács Gábor, ő volt nekem a beszédtechnika tanárom, és neki volt ez a nagyon híres, ilyen svájci sapkás részeg munkás karaktere.
2: Igen, igen.
3: De
2: igen.
3: Soha nem ivott alkoholt, tehát hogy ő nem szerette magát az alkohol műfajt. Tehát hogy néha nagyon megtalál olyat is, akinél nincsen benne az életében, néha meg ilyen zsokis lesz a Dallasból, hogy ott azért el tudod hinni, hogy abban a poárban nem te van.
2: Hát igen, de ha belegondolsz, akkor nagyon sokszor például olyan színészek alakítanak zseniálisan gonosz karaktereket, akik az életben meg egy ilyen full pozitív, full szerethető emberek.
3: Jaj, ez mindig megvan, amikor a Barátok közt a legjobban dübörgött, akkor mindig nyilatkozta a Berényi Miklós karakter, hogy a határon megállították és félreállították, meg nem akarták kiengedni, meg mi lesz a folytatásban, meg beszóltak neki. Tehát, hogy igen, ez ettől meg a néző nem tud elvonatkoztatni sokszor.
2: Igen, hát én gondolkoztam, hogy nyaraltam egyszer egy helyen a Németh Kristóffal, és amikor megláttam, gondolkoztam, hogy oda megyek hozzá, hogy hát Gézukám, szabad lábon!
3: Egyébként szerintem ő rögött is volna.
2: Ja, vélhetően igen, tehát, hogy ő az a karakter volt.
3: Én csak nem mersz próbálkozni, mert erős.
2: Persze, meg hát ott voltak ilyen szervezett programok, akkor ott tényleg ott találkoztunk, meg itt a gyerekek játszottak együtt, szóval, hogy egyébként tényleg tök aranyos jópofa családja van, úgyhogy meg ő is egyébként egy ilyen full közvetlen csávó volt. Na, mi van ma? Augusztus 5, az év 217. napja. A Krisztinákat el ne felejtsétek fel köszönteni, mert hogy ők egyébként névnapot ünnepelnek, és ünnepelhetnek együtt például a Peregrinákkal, vagy a Szalvátorokkal. Ez olyan, mint valami Salvator a Terminátor, nem? Tehát ez Salvator.
3: Igen, nekem egy ilyen Bika viadal, meg egy Torádor ugrik be a dologról. Krisztina a Zimmerer Tominak a párja?
2: Igen, meg az Aguilera, ő is Krisztina.
3: Isten éltesse. Aztán ezen a napon született, Salvator napon született, meg Zebulon napon született Neil Armstrong. Tessék, látod, tegnap fölköszöntöttük a trombitást, ma itt van az amerikai űrhajós, holnap jön majd a bringás?
2: Ennyi, kész. James Gunn, amerikai rendező és forgatókönyvíró. Például a Galaxis őrzői filmeket ő alkotta meg, úgyhogy ő meg 60 éves lett.
3: 51-ben megszületett Kéri László politológus, nagyon bírom. Voltak ilyen ötletek a sok nyilatkozat alapján, amiket adott, hogy akkor lehet, hogy őt kéne köztársasági elnöknek felkérni, és azt mondta, hogy én egészen biztosan nem vállalnám, mert nem vagyok olyan hülye, hogy akikkel amúgy nem ülnék le egy fröccsre, majd most itt le kelljen ülni velük beszélgetni.
2: Hát én nem tudom, nekem ő egy kicsit fura karakter.
3: Igen, én bírom.
2: Én nagyon nem tudom őt elképzelni ilyen pozícióban, nem, nekem nagyon nem. Hát Majkát se, de ezzel együtt születésnapos.
3: Ózd a csodák csodája. Aztán ezen a napon született Nacho Olivier, humorista, előadó, művész, producer 79-ben. Ő a
2: humorista, előadó,
3: tudom,
2: művész.
3: Tudom, csak mindig, tudod, ő a Korda, nem? A paródiában.
2: Igen. Okay. Ő, aki nem a Bagi Iván, hanem a másik.
3: Világos.
2: Így.
3: Aztán ezen a napon született Nacho Olivier, humorista, előadó, művész, producer 79-ben. Ő a
2: humorista, előadó,
3: tudom,
2: művész.
3: Csak mindig, tudod, ő a Korda, nem? A paródiában.
2: Igen.
3: Okay.
2: Ő, aki nem a Bagi Iván, hanem a másik.
3: Világos.
2: Így lehet megjegyezni, de egyébként szerintem egészen

0: 96-os születés, úgyhogy kereken 30 éves lett. Hát lehet, hogy megünnepli úgy, ahogy az életkora ilyen 3x-esen.
1: Azt nézem még, hogy Houdini a legnagyobb mutatványát ezen a napon mutatta be 1926-ban. 91 percet töltött víz alatt egy lezárt tartályban, majd kiszabadult belőle. Ez pont 100 éves ma.
0: Igen, és ezen a napon találták meg holtan Marilyn Monroe-t. Ez nem egy vidám dolog, de azért azt gondolom, hogy fontos megemlíteni.
1: Így, aztán ami még szerintem fontos, a szabadalmak terén, ez szerintem ez mindenkinek hasznos lesz, hogy 1862-ben ezen a napon jött létre az okos és állítható jégmozgatóberendezés, jégtömböket lehetett odébb vinni.
0: Hát ez parádi, egyébként vannak világnapok, ma van a fehérnemű napja, például, hát ezt mindenki ünnepelje meg úgy, ahogy gondolja.
1: Osztriga nap is van, csak hogy a potenciális rendben legyen. Az amerikai gasztronómia napját sokan ünneplik.
0: Dolgozz úgy, mint egy kutya nap. Mert a kutyák azok hogy dolgoznak?
1: Hát szerintem mind nálunk a lovak. Tehát csak ilyen attól függ, hogy melyik országban vagy hogyan.
0: Ja, hogy azért hasonlítják így ehhez?
1: Hát vagy nem tudom, és mit csinál egy kutya? Szimat?
0: Hát figyelj, eszik, alszik, labdázik, házat őriz.
1: Ennyi. És ma van a Nemzeti Közlekedési Lámpa nap is, ezt is meg lehet ünnepelni például, mikor áldogálsz a pirosban. Még egy dolgot, mert ez a nagy kedvencem, hogy 1888-ban Bertha Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyére. Ez volt az első hosszú autó 138 éve. Annyira vicces, hogy a férje megcsinálta a Mercit, de a feleséget küldte el az első útra. Lesz, ami lesz, asszony, de te menj inkább.
0: És hát figyelj, azért már akkoriban is sok mindent elárult a férfiak lelkivilágáról. Szerintem Andinak erről lenne biztos egy karcos véleménye. Mi nem sokára hozzuk nektek a csillagok üzeneteit.
2: Nyisd velünk a boldogságra! Forrás Rádió!

0: lánya.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: Mégpedig 4 perccel 4:48 után, kedves Kos, ma valaki megpróbál rábeszélni valamire, amire elsőre határozott nemet mondanál. Adj neki még 5 percet, mert lehet, hogy végül te jársz a legjobban.
3: Bika, egy régen halogatott apróság ma váratlanul gyorsan megoldódik. Majd a felszabaduló idődet ne töltsd rögtön egy újabb feladattal, inkább csinálj valamit, csak azért, mert jól esik.
2: Ma egy fél mondatból is pontosan érteni fogja az ikrek jegyű, hogy mire gondol a másik. Arra viszont vigyázz, hogy ne válaszolj olyasmire is, amit valójában ki sem mondott.
3: Ó, rák, egy megszokott útvonal, program vagy napi rutin ma felborulhat. Ne bosszankodj, mert éppen az eltérés hozhat egy érdekes találkozást vagy felfedezést.
2: Ma feltűnően könnyen kerülsz a figyelem középpontjába, kedves oroszlán, még akkor is, ha nem törekszel rá. Használd ki, ha van egy ötleted, amit régóta szeretnél elmondani, most hallgatni fognak rád.
3: Szűz, valami ma nem úgy sikerül elsőre, ahogyan eltervezted, de a második változat jobb lehet az eredetinél, úgyhogy ne ragaszkodj görcsösen a tervedhez, hanem improvizálj egy kicsit.
2: Egy spontán meghívás vagy program teljesen átírhatja a mérleg jegyű mai estéjét. Ha csak a lustaság tartana otthon, akkor inkább mondj igent.
3: Skorpió, ma kiderülhet valakiről, hogy sokkal érdekesebb, mint eddig gondoltad. Egy szokatlan kérdéssel olyan beszélgetést indíthatsz el, amit még napok múlva is emlegettek.
2: Kisebb kalandért ma nem kell messzire utaznod, kedves nyilas jegyű, elég lehet egy új hely, étel vagy társaság. A nap legjobb pillanata valószínűleg nem szerepel majd az előzetes terveid között.
3: Bak, ma valaki megdicsérhet valamiért, amit te teljesen természetesnek veszel. Ne üsd el egy válrándítással, mert jó visszajelzés arról, hogy miben vagy igazán erős.
2: Egy furcsának tűnő ötleted ma meglepően jól működhet, kedves vízöntő. Ne magyarázd túl előre, inkább próbáld ki, és hagyd, hogy az eredmény beszéljen helyetted.
3: És halak, ma különösen jó érzéked lesz ahhoz, mikor kell megszólalni, és mikor jobb csendben maradni. Estére egy apró figyelmesség sokkal nagyobb örömet okozhat valakinek, mint gondolnád. Mi pedig cukik vagyunk.
2: Köszönjük szépen, ezt eddig is tudtuk.
3: Megkaptunk ilyen SMS-t.
2: Na, ez tök jó, köszönjük szépen. Egyébként pedig, ami jól esik, hát a japánoknak például az emberi hűtőszekrény esik.
3: Milyen jól átkötöttél.
2: Én nagyon jó volt, szerintem is köszönöm, mert hogy ők így próbálják átvészelni a hőséget, hogy vajon ez egy hasznos találmány lenne-e itt nálunk is. Köszönjük, akkor ennyi voltam. Óra másik felében meg se szólalunk, de hogy nem. Jön majd Andi is. The Ring of Fire.

0: szonál.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
5: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatása tehet szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egy úttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
6: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között.
7: Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet.
6: A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban, a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na hát itt vagyunk 3 perccel 7:30 után. Andit köszöntöttük egy kis Stray Kids-el. Jó reggelt! Várjál!
1: Adja neki hangot!
0: Hát pedig a... Ja, várjál! Ott fölül nem volt benyomva. Na, hát annyi gomb van itt ezzel a keverőpulton, gyerekek. Annyi, hát na, nem tudok én ennyi mindenre figyelni.
2: Hát de minden
0: egyszerre.
2: Nap ezt nyomkodod, hát nem hiszem.
0: Nem, az beszokott lenni nyomva. Nyomva lenni. Na, szóval ott már úgy azt nem kell külön megnyomnom.
1: Erre szálljunk még 1-2-3 percet, mert tök izgi. Én úgy jó hallgatni titeket, ahogy így beszélgettek erről.
2: A gombnyomásról.
1: Jól telik a nap?
2: Jól, miért?
1: Kíváncsi vagyok, hogy bírod ezt, hogy ilyen nagy meleg van.
2: Ja, hát azt
1: be kell sétálni a munkahelyre, sétáltál, nem?
2: Nem sétáltam, kocsival jöttem, mert most felvigyázó vagyok ismét a Siriusra, és most Ligetről jöttem, Szárligetről, úgyhogy most kocsival jöttem.
1: Sirius egy albáncserediek.
2: Kutya, akivel már te is találkoztál.
0: És ki van pattintva.
1: És tőle is lehet rendelni, hogyha azon a bizonyos oldalon rendeled az ebédet. Igen. Jó, hát de várjál, te mire ideérsz a kocsiddal, addigra pont a klíma úgy beindul, hogy talán már fúj valamennyi hideget, nem?
2: Mármint az autó. Hát aha. Figyelj, én nem szoktam bekapcsolni így reggel, mert nagyon jó idő volt most. Például kint sokkal jobb idő volt, mint benne a lakásban. De én azt leszoktam húzni az ablakot, WC. És akkor az ablakot, és akkor úgy hagyom, hogy ott egy kicsit átszellőzzön az autó.
1: Amúgy reggel én sem nyomom a klímát, valamiért reggel nem kívánom hát kocsival ide.
2: De nincs is olyan meleg most így reggel, mármint amikor mi kelünk, hát mert azért egy óra múlva szerintem már ezt nem biztos, hogy így merném állítani, de
0: 25
2: most még
0: fokot mutatott nekem a kocsi, és tényleg kellemes volt.
1: Én figyelem egyébként, minden nap nő a hűtési távolságom, tegnap szerintem így Tatabányáról kiérésig nem hűtött le a kocsim. Uh-huh. Hát nagyjából mi jön itt, hogyha az egyesen mész? Mi az első, ahol mindig azt hiszem, hogy trafipax van, mert egy fehér autót parkol. Ne parkolj ott! Mi az első?
0: Hát én nem
1: Tatabány
0: tudom,
1: után mi jön az egyesen?
0: Hát Szárliget.
1: Akkor Szárligetre hűltem le tegnap.
2: Ja, ott parkol egy autó, igen.
1: De miért parkolott ráadásul egy fehér autó, annyira szemét? Álljon máshol, oldalt, fejen, vagy írja ki, hogy nem vagyok rendőr.
0: Lehet, hogy a rendőrség tette oda, de nem tettek bele trafipaxot, csak ilyen ijesztő szándékkal.
1: Mindig lelassítok.
2: De egyébként ott szokott állni a rendőrség, tehát, hogy igen, ott azért figyeljél, mert most például én nem is tudom, valamelyik nap, két nappal ezelőtt belefutottam, és ott álltak.
0: Ez a beeltető időszak, tudod, oda tesznek egy autót.
2: Azt hiszed, hogy nem?
0: Igen, mindenki hozzászokik, hogy hát az csak az, aztán egyszer csak fölváltja, hogy jön, de már van trafi.
1: Figyelj, Budapesten hazafelé menet, van egy ilyen doboz lerakva, védenek hívják, azt nem mindegy, le van rakva egy ilyen doboz, és nincsen benne kamera. Minden nap megnézem, de ha egyszer belekerül, azt én onnan fogom megtudni, hogy egyszer megbüntettek. És nem azért, mert száguldok, ott 50-nel lehet menni, csak előtte meg 70-nel, és én mindig azon maradok.
0: Mint úgy általában szerintem ilyenkor az autósok.
1: Na mindegy, nem véletlen van az ott. Igen. Hogyan viseljük el a hőséget? Ez lesz most a témánk, és a japánokhoz fordulunk segítségért, mert van egy találmányuk, amit egyébként szerintem a leleményes magyarok már feltalálták. Az a nagy ötlet, hogy beülnek egy hűtőbe. Feltalálták az emberi hűtőt. Én láttam már embereket a Spárban a Mirelit termékek közé becsücsülni, szóval szerintem nekünk magyaroknak ez nem annyira újdonság, de itt most hivatalosan is itt van az emberhűtő.
0: Gyakorlatilag ez... egy kabin, amiben beülnek, és akkor megvárják, amíg az lehűti a testüket.
1: Igen, a találmány az tényleg így néz ki, mert hogy hát most nekünk is aktuális, ugye itt van a hetünk, hanem a nyarunk legmelegebb napja egyelőre, ezzel a maga 39 fokos csúcsával, de Japánban simán előfordul még ennél magasabb hőmérséklet is, a páratartalom is nagyobb, és volt például júliusban olyan nap, amikor 48 ember szállított a kórházba a hőgutával, és erre akartak kitalálni valami gyors megoldást, és ez a hűtő, ez tényleg úgy néz ki, hogy van benne egy pad, leülsz, mint a potyantósban, csak itt ez egy hűtő, és nagyjából ilyen 15 fok van amúgy odabent, és 5 fokos hideg levegőt fúj a nyakadra, lábadra.
2: Jézusom!
1: És pikpak néhány perc alatt, nagyjából 10 perc alatt segít eljutni arra a hőmérsékletre, ami már egészséges lehet számodra. Úgy hívják, hogy Dohiemon Box.
0: Igen, és ezzel meg jól meg is fázol szerintem. Hát, tehát amikor kint van ilyen 40 fok, beülsz, és akkor 5 fokos levegőt fújnak rád, instant megfázás.
2: Hát meg eleve, de a 15 is, az is kevés.
0: Nagyon
2: tehát,
0: durva.
2: Hogy meg eleve, ha belegondolsz, akkor most csak akkor induljunk ki abból, hogy ez a Lidli, meg a, már ott szokott ilyen nagyon hideg lenni, én ezt tapasztalom legalábbis. Tehát, hogy bemész a 42 fokból oda, ott az ugye, hogy megcsap, aztán utána meg kijössz onnan, és utána meg megint ugyanaz van. Vízacsap, ez az.
1: Na, ezt akartam én kérdezni egyébként, hogy oké, vegyük azt, hogy ez működik, és egyébként szerintem nem fázol meg. Tehát gondolom, hogy a japánok ezt végig gondolták, hogy a szaunánál is ott van az, hogy beülsz benn, vagy a melegben, utána beugrasz a hidegbe, és azért működik, és azért nem ugyanaz, mint amit mondanak, hogy akkor most ne ugorj be felhevült testtel a Balatonba, mert ez kívülről melegít át, tehát belül, ami veszélyes lenne, az nem sült meg benned, mint ahogyan a napon. Tehát, hogy itt kívülről jön hirtelen a hideg, szerintem nem fázol meg ettől, vagy ők ezt végig gondolták.
0: Hát én nem tudom, figyelj, de akkor is kockázatosnak érzem. Én ezt, amikor nyáron voltunk egyszer Dubajban, akkor tapasztaltam, hogy kint volt az a 40 akárhány fok, amit ráadásul 50-nek érzel inkább, mert ugye brutális a pára, és mindenhol 20-21 fokon nyomatják a klímát. Ők biztos hozzá vannak szokva, de turistaként azért ez nagyon durva volt.
1: Igen. Minden esetre áramfogyasztásban veri amúgy a klímás megoldást, és mindössze 3 millió forintba kerül egy ilyen hűtőszekrény. Hülyének is megéri, nem? Akkor már kibelezel egy LG-t, nem? És akkor inkább abba állsz bele. Tehát, hogy ez nem ér annyit szerintem, mindegy. De van benne ilyen biztonsági retesz, meg nem tudom én mit, tehát hogy X idő után abba hagyja a hűtést, figyel rád, tehát hogy nem nyír ki. És egyelőre cégeknél vezetik be, hogy akkor ott lesz majd egy ilyen hűtőkabin, amiben be lehet ülni. Kísértetiesen emlékeztet engem arra egyébként, amit Németországban láttam plázákban, meg Ausztriában, hogy voltak ilyen dohányzó kabinok a plázában, és akkor bele lehetett állni, és abban lehetett dohányozni a pálya, vagy a pláza közepén, és akkor kívülre meg nem ment ki a szag. Tehát, hogy lesz majd ilyen kis doboz, amiben beülsz, te eltöltöd az időt, magyaroknál el ne képzeljük, hogy mi történik majd egy csukott dobozban, ingyen.
0: Mert mire gondolsz?
2: Hát meg eleve az, hogy azért ott a sorban, hát most ha gondolj bele, azért olyan sokat nem fognak ebből beszerezni, tehát hogy most akkor egymást lökdössük ott előtt.
1: Ja, beférünk abba hárman.
0: Ja. Hát itt Magyarországon simán, tehát amikor az akció miatt már reggel 6-kor valaki ott áll a boltnál, mondjuk csütörtökön, tudod, és akkor tényleg egymást lökdössük félre. Hát lehet, hogy itt akkor tényleg verekedés lenne.
1: Emlékezz, hogy mi történt a Kesztei strandon, amikor a 400 forintos WC-t nem akarták kifizetni, tehát lesznek itt is E-coli problémák, bár lehet, hogy a hideg az visszafogja a baktériumok terjedését, de lesznek ebből is gondjaink. Azt gondolom, akkor lesznek a leleményesek, akik bemennek ugyan, de viszik magukkal az üdítőt is, hogy akkor az hidegebb legyen, mikor kijönnek, vagy megtöltik valamivel a hűtőt. Nem, szerintem ez Magyarországon egyelőre nem fog tudni, vagy nem működhet. Minden esetre az a nagy kérdésem az egészben, hogyha bemész egy ilyenbe, és tegyük azt, lehűtöd magad, mondjuk 20 percet eltöltesz itt, utána az mennyi idődre hat ki? Mert értem én, hogy ott pikpak megoldottál valamit, nem kaptál hőgutát, de utána nem kezdődik minden előről gyakorlatilag néhány percen belül? Tehát, hogy nem érzem én ezt annyira megoldásnak.
2: De hát pontosan, de ezért mondtam ezt az üzletláncos dolgot, hogy akkor bemegyünk, megcsap, kijövünk, megint visszacsap. Tehát, hogy igazából semmivel se jobb. Ott bent az üzletben lehűlsz egy idő után, meg izzadsz, mert ugye ez a hőmérséklet különbség miatt van, és akkor utána meg kijössz, és ugyanúgy érzed ezt az iszonyatos meleget, és én azt érzem olyankor, hogy semmi értelme nem volt ennek, hogy lehűt a testem.
1: Tudod, mi a te helyed? A metróban volt olyan, hogy ott van egy ilyen hűtőszekrény szoba gyakorlatilag, azt hiszem Török Bálinton van pontosan, na mindegy, ott van egy ilyen, hogy ott tartják benne a mirelit húsokat, és kint mielőtt bemész oda, fölvehetsz egy ilyen metrós kabátot, és azzal mehetsz be, és azzal válogathatsz a mirelitek közül. Hogy neked ilyen kéne. Bemész a Lidlibe, és akkor már én is Lidlinek mondom. Bemész a boltba, bármelyikbe Aldi, Lidl, és ahol fáznál a sor előtt, ott fölveszed a kis helyi kabátot, és akkor abban mész be.
0: Egyébként az vetődött föl bennünk pont a VIP-t, ugye Lidli kapcsán, hogy vajon nem érné meg nekik jobban ilyen zárt hűtőket csinálni? Hát ott mennyi energia elmegy, nem? Tehát, hogy sima energia pazarlás, hogy
2: igen.
0: Sokkal jobban megérné szerintem, hogyha zárt hűtőket csinálnak, és nem fagynánk szét.
1: Amúgy a vásárlás szempontjából nem tudom eldönteni, hogy mi a jobb, mert ugye, hogyha nagyon hideg van, akkor nyilván nem töltesz ott sok időt, lehet, hogy bedobálod a termékeket a kosárba, és nem időzöl az ercetliknél, vagy jobb lenne, hogyha többet időznél, és mert biztos, hogy emögött is van valami ilyen logika, több, mint hogy a csempék sűrűn vannak, hogy ne menjél gyorsan, mert túl zajos, és túl gyakran kopog, és akkor lassabban mész, és többet veszel.
2: Hát nem tudom, mert hogyha tényleg azt akarják elérni, hogy többet vásároljunk, akkor igen, akkor az zárt hűtő rész lenne a legeslegjobb.
1: De nem az a jó, hogy megfajtsz, ezért nem nézed az árat, és csak bedobod a cuccokat?
2: Nem, én azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor nem nézelődök, hanem csak azt veszem, amit tényleg kell.
0: Igen, ha viszont úgy kellemes,
2: igen. Ha viszont értem. Kellemes a hőmérséklet, akkor az ember hajlamos ezért ott elidőzni, meg nézelődni.
1: No, kigyűjtöttem ötleteket még, amikre a japánok talán nem gondoltak. Kicsit úgy érzem magam, mint amikor az űrkutatásban az amerikaiak több millió dollárt vagy milliárdot elköltöttek arra, hogy feltaláljanak egy tollat, ami antigravitációs, és lehet vele írni az űrben, az oroszok pedig felvittek egy ceruzát. Tehát, hogy itt vannak olyan találmányok, amik nem 3 millió forintba kerülnek, de viszi a népi ajak, és meg kéne nézni ebből néhányat, hogy szerintetek melyik működik, hogy azért mi is adjunk tanácsokat azon felül, hogy üljön be az ember a hűtőbe.
0: Jó, nézzük.
1: Láb hideg vízbe, és vizes benedvesített póló magadon, vagy a ventilátoron. Ilyet láttam, ilyet főleg nagymamáknál láttam, hogy a ventilátorra vizes pólót rakni.
2: Igen, csak ott ugye a párátlanítása is foglalkozni kell, mert azért ott az...
0: Az erős, igen.
2: Azt el szokták felejteni.
0: De az jó.
2: Az igen.
1: Az működik?
2: Szerintem igen.
1: És te látod magadat, hogy oda kirakod a kis hányos lavort a nappaliba a tévé elé, beleáztatod a lábadat, és ott üdögesz?
0: Igen, és a közben iszol, akkor kell még egy lavor, hogyha szükség van, tényleg hányos lavorra, akkor kell egy hányos lavor 2.0.
1: De akkor én ezt megcsavarom, akkor rakjunk már bele jeget is. Tehát akkor már legyen olyan a lavor, hogy van benne jég.
0: Hát az már erős. Én nekem elég a hideg víz.
1: Jó, de akkor ez működik.
0: Szerintem igen.
2: Igen, biztos működik.
1: Mit szóltok az egyiptomi módszerhez? Piramis alatt aludni, nem. Szarkofágban.
2: Be a szarkofágban.
1: Nem, ez úgy van, hogy enyhén benedvesített lepedőt, vagy törölközőt magadra rakni éjszaka, és nem csuromvizesnek lenne, nem ez a beszédnek. Én tuti behugyoztam.
0: Az egyiptomi módszer nálam megbukna. Ez nekem hát is bevallom, eszembe jutott, de nem terveztem elmondani adásban.
2: Hát meg így aludni.
0: Ja, nem tudom, ez nem olyan.
2: Én például néha a strandon is kellemetlenül érzem magam, hogyha ráfekszek a vizes törölközőre, és akkor ott nem tudom, úgy ázik a testre.
0: Tehát strandon nem szeretsz benedvesedni?
2: Szottyos.
0: Szottyos vagy? Andi, aki a strandon szottyos.
1: Válogatodsz, te is itt, ott van nálad is a lista, de azt nézem, hogy én ezt már lehet, hogy próbáltam, és nekem tetszik. Nem old meg mindent, de egy rövid időre segít, és talán könnyebb elaludni. Párnahúzat rövid időre a hűtőbe. Én ezt aztán pólóval csináltam, hogy pólót hűtöttem le, és vettem fel, és tök jó.
0: É, tényleg jó egyébként, igen, mert én legalábbis szeretem, hogyha a párnahúzat az hűvös, meg egyébként a paplanhúzatnál is nyáron, ha az hideg, akkor az nagyon jó. Úgyhogy ez nekem is tetszik. Van itt ilyen hideg vizes palack az ágyba. Hát ezt nem tudom, ezt én nem tudom elképzelni, hogy ez miben tud segíteni.
2: Hát ez talán úgy működne, mint a meleg. Mármint, ja, hogy van ez a meleg palack,
0: igen,
2: tudod?
0: És annak a fordítottja,
2: és annak a fordítottja, hogy működik-e.
0: Igen.
2: Hát azt nem
1: de
2: tudom.
1: Amúgy az a baj vele, hogy így pikpak felmelegszik, de akkor inkább már legyen vízágyad és fagyazd meg.
0: Te ennyi kész, az lehet, hogy jobb.
1: Jékás ágy.
0: Az jó hangzik. Csukló és alkar hűtésen, ebben viszont hiszek. Tehát, hogy azzal egyébként tudsz segíteni. Ha nyakadat hűtöd, arcodat, az is egyébként a hőérzetedet, meg a közérzetedet javítja.
1: Igen, az én kedvencem itt jön a mentolos testápoló és tusfürdő. Az is működik. Szóval kenjük be magunkat vietnámi balzsammal, mindenhol ott is, ahol csíp. És itt van a csípős étel.
0: Ezt inkább nem képzelem el.
1: Itt van a csípős étel a hőségben. Ez furcsán hangzik, de nem véletlen van sok meleg éghajlatú országban ez, hogy csípőseket tolnak. Állítólag az is segít. Lehet, hogy ez olyan, hogy ahogyan az ácsok igyanak forró teát, hogyha felhevíted belülről a szervezetet, akkor hidegebbnek tűnik a közeg.
0: Lehet. Csípőseket tolnak, csípőseket tolnak.
1: Kétszer csíp.
2: Hát igen, kétszer csíp.
1: Csak így. Meg ne fázzel a csili után. Túltoltad a csilit, és elkezdesz tüsszögni.
0: De várjál, mert egyébként, hogyha mint tényleg eszel csípőset, de brutál csípőset, meg még mindenhol be is kened magad vietnámi balzsamba,
2: hát akkor aztán ez mindenhol csíp.
1: Ja, de tényleg, vannak itt jók, akkor azt mondják, hogy ne higgyék hidegben zuhanyolsz, hanem akár melegben, langyosban. Ez is jó egyébként szerintem, mert utána, amikor kijössz, akkor felfrissülsz.
2: Meg nem izzadsz annyira.
1: Van egy újszerű ventilátor kifelé az ablakban. Tehát, hogy nem befordítod, várja, mi ebben a jó?
2: Mi, kifújja, hogy
1: kifújja
2: meleget,
1: a meleget?
0: Leütöm az utcát!
1: De most tényleg, ez tényleg jó? Ben melegebb? Hát
2: melegebb van bent,
1: melegebb van, mert ugye összegyűlt.
2: Megrakad a hőség.
1: Hát...
2: Nem, de az, hogy most kifelé, hát az annak mi értelme van? Vagy?
0: Nem tudom, ez fura. Közben Péter ír, sziasztok, ha nagy melegben indulok az edzésre, akkor technikai pólót és ugyanilyen anyagból a fejkendőt szoktam vízpermettel benedvesíteni. Szerintem ez nagyon jól hűsít. Utána pedig, ha izzadunk, akkor a technikai anyag, ugye ennyi pólónak ilyen speciális anyaga van, az segít hűteni. Igen, egyébként ebben ez jó módszer valóban.
2: Vizesapka. Én régen azt csináltam, hogy ilyen konyharuhát vagy valamilyen ruhát így bevizeztem, ilyen jó hideg vízzel. és akkor azt terítettem mindig magamra, és akkor amikor már ugye a bőrömtől átforrósodott, vagy átmelegedett, akkor ugye mindig egy kicsit ugye így tekertem rajta, és akkor utána vissza, és akkor ez is tök jól hűsített.
1: Lakás meleggyárainak kikapcsolása, főzőlap, erős világítás. Jó, szerintem ezek nem relevánsak, talán a szárítógép az, az lehet, meg mosógép, meg számítógép azok lehetnek olyanok, de szerintem ma már nem itt tartunk. És még egy utolsót behozok, azt mondják, hogy a földszinten alvás, vagy idézőjelben a padlón alvás az jó tud lenni. Egyébként, hogyha csempe van, akkor még jobb, de hogy a hideg levegő ugye lefele van, tehát a meleg levegő felfelé száll, magyarul minél lejjebb mész, annál jobb.
0: Igen, egyébként.
2: Ez a földszinten alvás, ez a kopog be a földszintre. Csak azt mondták, fognak, hogy a földszinten jobb aludni.
0: Igen, hogyha az első, másodikon, harmadikon laktok, akkor tessék a földszinti lakóhoz bekopogni és nála aludni.
1: Fél, mindig van lejjebb.
0: Ennyi. Sőt, a legjobb, hogyha együtt leköltöztek a pincébe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
5: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
4: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
6: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
7: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
8: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenek.

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lény.
1: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok, csak nem 400 helyen volt szabadtéri tűz a hőségriadó kihirdetése óta, biztosított a tűzifa ellátása a téli időszakra, tervezett áramszünet várható Oroszlányban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 80 sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőség felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zennyin kapott lángra a száraz aljnövényzet, és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltó kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad. A miniszter emlékeztetett, hogy a tűzifával fűtő családok a rezsicsökkentés védelme alá kerültek, az eddigi 27%-os áfa ősztől 5%-ra csökken. Ezzel az alacsonyabb jövedelmű, nehezebb körülmények között élő családok kapnak segítséget, tette hozzá Gajdos László. A miniszter a vadon élő állatok folyamatos itatását, az erdei itatók rendszeres feltöltését is kérte a rendkívüli aszály idejére az állami erdőgazdaságok szakembereitől. Tervezett áramszünet várható augusztus 6-án, csütörtökön 8 és 16 óra között a Majki utcában és környékén Oroszlányban. A szolgáltatás szüneteltetésére hálózatkarbantartás miatt van szükség. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét. Az áramszünet időpontja és az érintett területek köre a munkavégzés ütemétől függően változhat. Részleteket az oroszlány.hu oldalon olvashatnak. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente Salsa Bachata Est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program augusztus 6-án 19 órakor várja az érdeklődőket az Easy Living Fagylalt és Találka pontnál. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott. Rossz idő esetén a program elmarad.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázóan napos idő lesz, és csapadékra sem kell számítani az előrejelzések szerint. Hőség lesz, 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgen I és Rolanddal

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Nyolc óra, négy perc, reggeli kulturális együttlétünk újabb órája kezdődik.
3: Boldog szolidan, kulturáltságot.
2: Szolidan, visszafogottan, gátlásosan.
3: Igen, Roland, kérlek viselkedj, ez egy hely.
2: Ez egy hely. Én mindenhol viselkedem. Hát úgy, ahogy, de valahogy mindenhol viselkedem.
3: Helyes, nagyon helyes. 29 fok van, 10-zel vagyunk a mai csúcs alatt. Itt beszélgettünk már, hogy a nyár legmelegebb napja, vagy a hét legmelegebb napja. Nem tudom, én valahogy a nyár legmelegebbjének érzem eddig, de lehetséges, hogy neked lesz igazad, és volt itt már nagyobb mérve.
2: 40 feels like, 50, mint ahogy reggel fölkelek.
3: Lesz ez még rosszabb is. Tegnap néztem egyébként, hogy mind meghalunk, tehát ilyen Mad Max lesz az országban.
2: Zseniális.
3: De tényleg, mert írták, hogy mitől 10 év múlva már olyan meleg lesz, hogy az idei nyár az enyhének tűnik, majd meg ilyenekkel fenyegettek.
2: Majd amikor a Balaton helyén kialakul az a szép sivatag?
3: Úgy-úgy. De egyébként tök jó dolgokat lehet majd ott csinálni. És ha belegondolsz, mennyi ingatlant lakóparkot lehet majd oda fölhúzni.
2: Ugye, amúgy is szeretnék kipróbálni egy ilyen sivatagi szafarit. Legalább nem kell elutazni jó messzire.
3: Abszolút, abszolút. Hát a Velencei tóra azt mondták, hogy ott majd 20 centig lemegy a víz, akkor meg már ki kell szedni a halakat, ki kell onnan menteni, az is durva, de most azért mondjunk jó hírt is, egy ilyen 4-5 centivel, de egy kicsit magasabban van a Duna szintje. Azt hiszem, hogy Ausztriában volt esőzés a vízgyűjtő részeken, na mindegy, az a lényeg, hogy a paksi utolsó turbina az még működik, üzembiztosan működik, és napi szinten tök sokat megspórolunk az előre, mi az előírt, vagy az megszokott fogyasztáshoz képest, ilyen volt 750-es napunk is, 500-as is, azt nem tudom, mi a mértékegység, megavatt?
2: De fogalmam
3: de
2: nincs.
3: De sok.
2: Sok. Igen, igen, igen, és a paksi utolsó blokk maga biztosabban működik, mint a paksi Endre. Na kérem szépen, M1-esen lájtos torlódások, kettő egyik Újbarok után, a másik meg Herceghalomnál. Ugye reggel, kora reggel volt baleset, ez okozott itt a korai órákban mindenféle fennakadást. Az ugye 17-es kilométernél volt, azt hiszem, de ennek most már érezhető komoly nyoma szerencsére nincsen. Mi vár ránk ebben az órában? Hát egyrészt jön a mindenkinek saját nagymamát program, mármint Pótnagyit, mert van egy budapesti iskola, ahol a gyerekeknek ilyen mentor vagy pót, ilyen patronáló nagymamákat adnak. Szerintem zseniális kezdeményezés.
3: Nagy patronus. Mint a Harry Potterben. Van, akinek őz, meg dámszarvas, vagy ez nem tudom, és van, akinek egy nagy egy kerekes szatyorral, úgy kirepül, és sohan az arca mellett.
2: Szerintem isteni rendben. Ez a magyar verzió.
3: És néha mondja, hogy egyél már valamit, fiacskám.
2: Olyan vékony kárnak tűz. Ennyi, drágám.
3: Jó lesz ez.
2: Na, és ez megihletett nyilván minket, úgyhogy a fesztiválozó nagymamákról pedig dalokat iratunk az AI-jal. Szerintem zseniális lesz, ugye elmondtuk már, hogy punk stílus az egyik, a másik meg az Eminemes, de azt mondta Ádi, hogy lesz még egy bónusz is, úgyhogy érdemes lesz tényleg velünk tartani. A közlekedési infókat pedig folyamatosan várjuk. 0620 978 9785.

0: Na hát. Vagyunk? Jaj. Itt vagyunk, igen. De közben már hallom is magamat. Jó van. Imádom, nagyon-nagyon harcaim vannak a keverőpulttal, az igazság.
1: De úgy bírom, ahogyan mindig meg tudsz lepődni újra és újra ugyanazon a három gombon. Jó van sok, de mindig meglepetést okoz neked.
0: De most az volt a baj egyébként. Szóval az volt a baj, hogy benyomtam egy olyan gombot, amit nem láttam.
1: Ja, értem. Szerintem te bonyolultabb liftekbe, mert ne szállj be.
0: Ja, igen, na, itt vagyok. Jó van.
1: Zenegép. Mit dob a zenegép rovatunk? Hát ugye, egy kicsit már rákanyarodunk a témánkra, ugye ebben az órában a patrióta nagy, így kell mondani.
0: A patronus nagy.
1: Jó van, a patronus nagyikkal foglalkozunk.
0: De várjál, de előtte azért még, mielőtt itt megmutatnánk, hogy milyen dalokat írtunk a fesztiválozó nagymamákról. Hát tegnap itt ugye szóba került, köszönjük Pannának, mindig megkapjuk a vonat infókat, és mondtuk is, hogy hát így a pótlóbusz, hogy honnan, hova megy, ugye, hogy Lábatlan, Esztergom, Komárom, hogy ez akár még egy ilyen dalba is beleillene, és megihlette az Immerer Tomit.
1: Nem kicsit, és egy olyan dalt komponált nekünk, hogy csak na.
0: Mutatjuk már is, egy ilyen nagyon rövid kis műalkotás, hát kvázi egy refrént.

0: voltam Valesztergomba.
1: Ha nem mondom, hogy sláger lesz.
2: Kérjük, hogy a pótlóbuszok játsszák ezt be, hogy az állomáson mehet a hangos bemondóból. Szerintem nagyon stimmel. Kivádom.
1: Abszolút jó. Na és akkor most jöjjenek a fesztiválozó nagymamák. Három stílusban, mert hogy kapunk egy grátiszt is. Köszönhetően Ádinak. Melyikkel kezdünk? Punk?
2: Én kezdeném azzal, amiből csak egy kicsit akarok mutatni, mert hogy én alapból úgy képzeltem el ezt a nagy és fesztiválos dalt, hogy ez legyen egy ilyen 1920-as Széchy Pálos táncdal stílusú dolog. Tehát ezt nem kell végighallgatni, mert olyan hosszú is, de valahogyan így képzeltem el alapból, és akkor majd meglátjuk, hogy Roland milyen ruhába öltöztetné magát a zenét.

0: Na jó, hát na,
1: én így képzeltem a dolgot.
0: Te így képzelted?
1: De te valami teljesen más ruhába akartad öltöztetni. Úgyhogy ennek tükrében hát igazából punk dal született, de én elneveztem ezt, mert nagyon tetszett a kis szójátékom, úgyhogy következzen a kerekesszaty rock.

0: Hát gyerekek, ez nagyon jó. Az AI zseniálisan tud rockot meg punkot írni. Azt kell mondjam. A zenei alapja az mindent visz.
1: Na jó.
0: Én régen nagyon sok punk zenét hallgattam. Hát ez simán. Tehát, hogy erre, ha egy punk zenekarral iratsz egy dalszöveget, akkor ez egy brutál punk sláger.
1: Jó reggelt, ez annyira jó sláger. Nagyon jó sláger lehetne belőle, írja nekünk Péter is. Ez nagyon tetszett mindenkinek, mennyi üzenet érkezett, zseniális. Na jó. Azt viszont figyelted, hogy konzekvensen az volt, hogy amikor a bácsi beszélt, azt a néni énekelte, amikor a néni beszélt, azt a bácsi. Tehát, hogy még volt benne egy ilyen kis pajkosság is.
0: Az igen. Már közben közlekedési info Évitől Budapest felé a Bicskei felhajtón próbálnék feljutni a pályára, de áll a külső sáv, nem jelezte a navigáció. Átterelt sávon úgy látom haladnak az autók. Köszi Évi, hogy megosztottad. A Budapest-Győr vasútvonalon Budaörs és Biatorbágy között baleset történt. Így 20-40 perces késésekre és változásokra lehet számítani, úgyhogy mindenféleképpen tájékozódjatok előre. Természetesen az állandó Mávinformtól kaptuk meg Pannától, a két lábon járó Mávinform.
1: Akinek amúgy tetszett a dal, amit írtunk.
0: Igen.
1: Közlekedési érblokkot mindig megdalosítjuk, vagy zenésítjük.
0: Gábor is írt rá, ezt szó szerint nem tudom idézni, de nagyon tetszik neki. Jó. Na jó, nézzük akkor
1: Hagyjuk a végére az Eminemest.
0: Eminemes, igen, ugye egyszer már irattunk magáról a Buenos Morgánról is Eminemes dalt az AI-jal, hát akkor az konkrétan majkás lett.
1: Szerintem egyébként most is nagyjából erre készülhetünk.
0: Jó, de az kifejezetten jó lett arra.
1: Hallgassuk meg, mi született ebből.

0: Evőkanál.
1: Zseni, tehát én tudom, mi van ma az AI-jal, gyerekek, de egyik jobb, mint a másik. Ez nagyon jó lett, mind a kettő nagyon jó lett. Ma nagyon büszke vagyok a mesterséges intelligenciára.
2: Ez is jó lett, így szórakoztatóbb a pályán dekkolni, írja nekünk Éva.
1: Igen, a hip-hop is nagyon jól megy neki. Valóban ez a... Ezt írta közül Péter. De tényleg az van, gyerekek, ez a hip-hop, meg a punk rock. Tehát, hogy ezt a kettőt nagyon éri az AI.
2: Ebben nagyon jó, meg amúgy gyerekdalban is szerintem. Tehát, hogy ez így fedi a családot, nem?
1: Mindenkinek tud valami? Fú, na maradunk a vagyis témánál. Van egy budapesti iskola, ahol a gyerekeknek nagymamát is adnak. Ez egyébként a pat...
2: ez a hír, ez igaz.
1: Ezt nem mi találtunk. Mi vagyunk ennyire hülyék. Tehát egy nagyon jó program, tényleg. Tehát tök pozitív. Patróna nagyik program. Nem patrónusok,
2: patronos,
1: mert az...
2: Patronos nagyik.
1: Patronos nagyik. Hát, ki mire asszociál, kérem. Ugye? Ezzel jövünk. És ráadásul magunknak fogunk nagyit kidobni. Mármint, na jó, van, ebből már nem jövünk ki. Jó, jövünk
3: mindjárt. Úrizd velünk végig a nyarat. Forrás Rádi.

0: Itt vagyunk, kérem szépen, 8:59 után ismételten csatlakozott hozzánk Andi.
1: Hello, sziasztok!
0: Jó reggelt! Na jöjjenek a patrónus nagyik, vagy patróna nagyik.
2: Igen, nagyon tetszik a koncepció, és ez tényleg egy valós hír. Budapesten van egy olyan iskola, akár hiszitek, akár nem, ahol a gyerek nagyit is kap az oktatáshoz.
1: De jó.
2: Na mit szóltok? Persze, csak hogyha szeretné, ez a Patróna Nagyi program ebben a budapesti általános iskolában. Az egésznek az a lényege, hogy ugye a nagymama, mint karakter, az sokat tud adni a gyereknek, sokat tud adni a gyerek életéhez, és mennyire jó, hogyha ott van vele a szünetben. Ő nem tanít konkrétan tantárgyakat, hanem csak így elbeszélget a gyerkőccel, új világnézetet ad, kicsit pátyolgatja, életbölcsességet ad át, néhány barkács trükköt, hogyha úgy van, vagy olyan, és egy kicsit támogatja magát a gyereket, mondjuk úgy az ebédszünetben.
1: Hát nem, érdekes, nem tudom.
0: Szerintem klassz ötlet, klassz kezdeményezés.
2: De miért nem jó a saját nagyi? Tehát, hogy így a...
0: De nem mindenkinek van, most miért meghaltak a nagyszülők,
1: hát
0: vagy valami, tudod.
1: Másrészt meg nem mindenkinek ér rá a
2: nem
1: nagyia.
2: Nem mindenkinek megy be a nagyia. És te elfogadnád gyerekként, hogy ott van egy idegen nagyi, és akkor ő kvázi veled foglalkozik? Amúgy lehet, hogy igen, csak nem nagyinak hívnám.
0: Hát nem nagyinak,
1: hát biztos,
0: persze.
1: Hogy nem, de hát nem tudom. Nem tudom elképzelni a saját szemszögemből ezt, hogy mit szóltam volna, hogyha egy idős néni ott tényfereg az iskolában, tehát én nem tudtam volna hova tenni.
2: Többnyire nyugdíjas önkéntesek vesznek benne részt, köztük egykori pedagógusok, szerzetes nővérek, és tényleg az van, hogy csak beszélgetnek a gyerekekkel, sétálnak velük, időt töltenek, ők fiatalabban maradnak ettől, vagy tehát kapnak valami kis értelmet, hogyha mondjuk úgy érzik, hogy már nincsen társaságuk, nincsenek kapcsolataik, az amúgy is nagyon szomorú, hogyha valaki idősen úgy egyedül marad, a gyerekek pedig épülnek abból, hogy kvázi egy másik generáció képviselő ott vannak velük.
1: Mondjuk ez mind a két szempontból jó egyébként, tehát hogyha például egy olyan kisgyereknek segítenek, akinek tényleg nincs már ugye nagymamája, a másik részről meg az, hogyha egyedül maradt esetleg, vagy mondjuk ő neki messze élnek az unokái, és nem tud olyan sok időt tölteni velük, akkor neki is ez egy jó dolog lehet. Szóval így mind a két szempontból jó.
0: Igen, én is azt gondolom. Na dobjunk magunknak nagymamát, én már ezt a játékot várom.
1: De én is néztem, hogy ebből... Figyeljetek, bejöttem, láttam a kockát. Nem tudtam, már vártam, hogy mondom, akkor megint kockázni fogunk, de a témából kiindulva...
2: Nem tudtam mit?
1: Nem tudtam, hogy ebből hogy fogunk kockázni.
2: Mindenkinek kidobjuk a cukrát. Nem, itt arról van szó egyébként, és minyár, ahogy a Roland az előbb felkonferálta nagyon szépen, csak én utána már nem tudtam megszólalni, minyár kidobjuk a nagyit, hogy mindenkinek lesz egy patróna nagyia, amit kidobunk három kategória alapján, és egyébként ez jó lesz, mert erre nekünk szükségünk van, ugyanis a kutatások kimutatták, ahogyan itt egy cikkben kifejtik, hogy a gyerekek sokkal könnyebben illeszkednek be, jobbak lesznek a szociális készségeik, kisebb az esély a depresszióra, tehát mindannyiunknak jót tett volna egy ilyen nagyi, de ugye hát ezt nem választhatjuk meg, ezt úgy adják mellénk, tehát most akkor kvázi kisorsoljuk magunk mellé a nagymamát, vagy adott esetben Andi, szeretnéd, akkor esetben a nagypapát, akit úgy megkapsz hát magad mellé az oktatásban.
1: Nekem
2: jó, majd meglátjuk, figyelj, most első körben három kategóriára bontottam szét, hogy kiket kapunk magunk mellé a suliban. Dobjuk ki először a típust. Aki nem ismeri ezt a játékot, az tudhatja most tőlem, hogy van nálunk egy dobókocka, hat oldala van jó nagy a kocka. Én fölírtam hat típust nagyszülőre, és amit Roland kidob, azt a nagyszülőt társítjuk majd mellé, aztán megnézzük, hogy boldogulna vele. Hogyha ugyanazt a számot dobjuk, akkor plusz egyet hozzáadunk majd.
0: Négy.
2: Roland meg is dobta négyest. Rendben, te megkapod a tyúkanyó nagyit,
0: az
2: aki
0: jó.
2: Családcentrikus, vendégszerető, imád sütni, főzni, mindenkit összeterel, nála mindig jut egy tányér étel, és folyamatosan etetne és tömi beléd az ételt, amit hozott.
0: Jó, teljesen jó.
1: A Rolandnak való.
2: Igen. Roland megkapta a sejtjét. Andinak nagypapit adjunk, vagy nagymamit?
1: Én nagymamát szeretnék.
2: Jó, akkor te kapod a gondoskodó nagyit, szeretetteljes, figyelmes, türelmes, önzetlen, és mindig lehet rá számítani. Tehát te kapod ezt a kis ölelgetős nagyit, és akkor én pedig megkapom az ötöst. Ó, enyém a kalandor nagyi. Kíváncsi, aktív, spontán, szeret kirándulni, utazni és új dolgokat kipróbálni.
0: Az izgalmas. Aha,
2: jó, igen. Tehát akkor az enyém a világlátó nagyi, a Rolandnál ott van az etetős nagyi, az Andié pedig a gondoskodós, ölelgetős nagyi.
0: Dobok újat, kettes, nem tudom, mit dobtam, vagy ez
2: most rámelünk. Most hát ugye időskorban már van egy kis hátrány is, tehát kell, hogy legyen valami árnyoldal. Én úgy írtam föl, hogy kis fogyatékosság, vagy kis hátrány, hátulütő. A tied, Roland, süket, és nagyon nagyot hall.
0: Nem vagy úgyis hangosan
1: nem
0: beszélek.
1: Nem baj, mert úgyis etetni
2: kell. Gyakorlatilag hozza feléd a tortát, de nem érti, hogy nem kérsz.
0: Jó, hát nem is olyan mondok nemet. Jó, ez így.
2: Ne csak kóstolgass, fogyasz. Aha. Andis, kettes, ja. Hozzáadunk egyet. Oké, a tied az mindent elfelejt, nulla a memóriája. Tehát gyakorlatilag
0: átinakad.
2: Már korán reggel üdvözöl, kedves Krisztike. És jó, az enyém pedig, akkor ez
1: mindenki
2: négy kevés, lesz.
1: Mindenki legyen. A süket nagyit szeret.
2: Az enyém az nagyon nem PC, mindenkinek beszól és kicsit perverz.
0: A kalandos nagyon. Igen, ez illik is.
2: Jó, és akkor most nézzük meg a közös programot, aztán nézzük meg, hogy hogyan teljesítenétek.
0: Négyes.
2: Jó, tehát Roland az etetős nagy, aki nem hall semmit, ő igazából kultúra rajongó. Színház, koncertek, olvasás és múzeumok várnak rátok, ahol a kókuszgolyót nyomja beléd.
0: Jó, tökéletes.
1: A kis táskájából beszél.
2: Elmentek a meseautóra.
0: Jó, izgi.
2: Oké, Andi, nézzük, hogy a te nagyon kedves, de nulla memóriás nagyidal mit fogsz csinálni? Ó, közösségi programokra mentek. Táncklub, kórus, kártya, bingóest és nyugdíjas klub.
1: Ez remek.
2: Tudod, hogy kell bingózni?
0: Még nem, de majd megtanulja.
1: De pókerezni tudok.
2: Nagyon jó. Oké, és ez egy kicsit pervers kalandor nagyimmal. Hármas. Ó, nagyon jó. Örök mozgó piacra járás, szenior torna és masszázsmedence.
0: Oh!
2: Szerintem azért összeállt a képlet.
1: A wellness,
0: ez happy finishes masszázs lesz akkor.
2: Na jó, oké. Akkor megvagyunk. Tehát ez a paklink.
0: Jó.
2: Ezzel a paklival kell boldogulni.
0: Roland, és több? Nem dobhatok többet?
2: Hát akkor dobhatsz. Hogyan képzeled akkor az iskola utáni programot a nagyiddal?
0: Hát nyilván átmegyek, eszünk valamit. Ugye? Akkor utána megnézünk egy filmet, majd megint eszünk, így van. Este elmegyünk színházba, a szünetben, a büfében eszünk, és majd pedig utána hazamegyünk, és még vacsorázunk egy újat.
2: Levezetésnek. És a mozgóképvetítő milyen filmet vetít? Vannak már benne színek?
0: Még nem annyira.
2: Jó, valami ilyen szép hosszút, az élet csoda szép, vagy valami ilyen igazi klasszikus.
0: Igen, tényleg ilyen meseautó, nem tudom, Casablanca, valami ilyesmit.
2: Jó, Andi, ti hova mentek, mit csináltok?
1: A nyugdíjas klubba.
2: Nyugdíjas klub?
1: Megyünk bingózni.
2: Te leszel ott a legmenőbb?
1: Hát én, persze.
2: Csak el ne nyerd előlük, ha nem tudom, a hátmasszírozót, vagy a nem tudom mit.
1: Miért, látom. Az pedig nekem is jól jön.
2: Én pedig megyek majd piacra, és a masszázsmedencében fogok ülni, míg ott a pervers nagyi mindenkinek beszólogat egy kicsit. Annak is meg lesz egyébként szerintem a hangulata. A nem teljesen PC, az mindig vicces a mai világban, amikor ugye ők teljesen másban szocializálódhattak, és 10 évig ugye kimondhattak valamit, amit most nem mondhatnak ki, tehát azért ebből is lehetnek konfliktusok vagy helyzetek. Ti egyébként szerintetek milyen öregek lesztek? És akkor zárjuk ezzel.
0: Én jó fej.
2: De fiatalos. Hogy ilyen fiatalos, vagy fiatalnak tűnő? Tehát behozod azt, hogy a lánykoliban leszel portás, és ott csorgatod a nyáladat, vagy ez csak egy álom?
0: Nem, én
3: fiatalos. Andi nagyon bólogat.
0: Én fiatalos leszek. Nem fiatalnak tűnő, fiatalos.
2: Fiatalos?
0: Aha.
2: De ezt miben kell elképzelni? Tehát megveszed első kabriódat?
0: Hát nem tudom, én fiatalosan fogok öltözködni, viselkedni, vágom a szlengeket, meg minden.
2: Fent leszel az interneten.
0: Hát azért, persze az alap, azt hiszem már valami más oldalakra gondoltam, nem leszek.
2: Fiatalos.
1: Ott csak böngészni fog.
2: Andi, te?
1: Én? Hát fiatalosnak én is fiatalos leszek, de azt nem tudom, hogy mennyire leszek kedves.
2: Nem leszel ilyen háklis, ilyen kicsit ilyen...
1: Múlva.
2: Ne szarassátok a kutyát oda a fűbe! Nem leszel ilyen?
1: Nem tudom.
2: Nem?
1: Remélem, nem.
2: Jó, én látom magam előtt egy kicsit azt, hogy ott már a minden mindegy lesz az életemben. Tehát, hogy ott már nem fogom feltétlen visszanyelni azokat a gondolatokat, amiket egyébként visszanyelek, meg lesznek tök jó háború sztoriaim, úgyhogy akkor nem is éltem, de majd kitalálok tök jókat, mert ezt mindig irigyeltem. Mesélek majd a katonasságról, amit egészen biztos, hogy soha nem éltem meg, de majd elmondom a sztorikat, és előhozom azt, hogy gyerekkoromban 20 forint volt egy kiló kenyér.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Hello, szia, Pábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál! A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Pábolnán, a Green csónakázó tónál. Korai kezdés!

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, növekszik a talajközeli ózon koncentrációja, ismét láthatóvá váltak a második világháborús hajók a Duna szerbiai szakaszán, egy héttel később nyitja meg kapuit a Tatai könyvtár. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Kedden is meghaladta a célértéket a talajközeli ózon koncentrációja, és a következő napokban országszerte tovább emelkedhet, különösen a meleg, napsütéses délutánokon, közölte a Hungaromet ZRT kedden a közösségi oldalán. Azt írták, az ózonszennyezettség izgatja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, köhögést és fejfájást okoz, súlyosbítja a krónikus betegségeket, elsősorban a hőrkurutot és az asztmát, valamint a pollen allergiás betegek tüneteit. Azt tanácsolták, hogy leginkább kora reggel, esetleg késő este szellőztessünk és töltsünk időt a szabadban, akkor a délutáni órákban az egészséges emberek is kerüljék a fokozott levegővétellel járó tevékenységeket kültéren, valamint gondoskodjanak immunrendszerük erősítéséről, és igyanak sok folyadékot. Az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna szerbiai szakaszán, a román határhoz közeli Prahovónál. Ez legutóbb 4 évvel ezelőtt történt, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása. A csaknem 80 éve a folyó fenekén nyugvó hajótestek nem csak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. A roncsok miatt a folyó 6 kilométeres szakaszán csak egy szűk 50 méteres csatornán lehet hajózni, ezért a szembejövő hajók gyakran több órát is várakoznak, kerülésre vagy kitérésre ugyanis nincs lehetőség. A navigációs térképen a Duna szerb-román határon található szakaszát fehér színnel jelzik, ami azt jelenti, hogy feltérképezetlen területről van szó. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár egy héttel később nyitja meg kapuit, írják közleményükben. Az olvasókat augusztus 11-től várják újra. Az intézkedésre az energiafogyasztás csökkentése és a rendkívüli időjárási körülmények miatt van szükség. A héten lejáró dokumentumok kölcsönzési határidejét automatikusan meghosszabbítják szeptember 3-áig. Folytatódik Tatabányán a nyáresti vetítések programsorozat a Vértes agórájában. Augusztus 6-án 20:30-től a Szenvedélyes Nők című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség. A film 16 éven felülieknek ajánlott, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázóan napos idő lesz, és csapadékra sem kell számítani az előrejelzések szerint. Hőség lesz, 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindító sláger, utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgan I és Roland.

0: a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám. Buenos morgen!
1: Mosolygós reggel!
2: Hello!
1: Lassan már délelőttök mindenkinek, szevasztok! Indítjuk a Buenos morgen mai utolsó óráját!
3: Júj!
1: Ennyi, odakint folyamatosan melegszik a levegő, erre pedig a csajok csak annyit reagálnak, hogy...
4: A csodába!
1: A csajok és erre betonod Magdi anyust! Jó, hát átszellemültünk itt nagy is témával, de na...
2: Na most ez történik nálunk. Egy dologra garantáltan nincsen szükség.
3: A Bobby fűtés fontos.
1: Arra valóban nincsen.
2: Bobby úgy, hűtésre nincs.
1: Dr. Rédl Ádám, gilfológus professzor.
2: Aki teheti, üljön jégre. Tegyetek magatokat jégre.
1: Vagy a jeges medve. Rá tudjuk ezt, hogy a klasszikus. Nincs meg ez a vicc?
2: Nincs, megint tanultam valamit.
1: Hát,
2: annyira jó, hogy mindig tanulok tőled valamit. Tehát minden nap úgy megyek haza, hogy egyel műveltebb, okosabb vagy perverzebb leszek. Ez ebből lehet választani.
1: És általában az utóbbi.
2: Hát jó, hát attól függ, milyen napod van éppen. Figyelj, még egy óra, de már nagyon közel vagyunk a csúcsfokhoz. Mindenkinek mondom, vigyázzatok, ma 39 fok lesz. Hogy lehet vigyázni? Hidratáljatok, igyatok, a sör is jó, csak mértékkel.
1: Alkoholmentes akkor.
2: Persze, nyilván.
1: Alkoholmentes, citromos,
2: arra gondoltam.
1: Nem túl férfias, de jó lesik így nyáron.
2: Tegnap ittam egy mangó citromosat, mert bementünk itt a kisboltba, és semmi más nem volt beütve rendesen, csak a sörök. És hát muszáj volt onnan választani, de mivel vezettem, ezért alkoholmentest kellett választani. Én ezt nem tartom sörnek, de mint szörp, nagyon finom volt.
1: Egyébként tényleg az van, hogy ezek a gyümölcs, és akkor lehet bármit mondani, meg gondolni, tehát ezt valóban nem klasszikus sör, inkább üdítőnek nevezhetjük, de például ez a mangós citromos, illetve én is kóstoltam, az például kifejezetten finom.
2: Én tudod, miket szeretek? Az ilyen kicsit savanykásokat, és például tökre bejön a mentol lime irány, mert ott meg a mentol hűsítése az úgy benne van. Ahogyan mondtuk itt, hogy fürödjél mentolos tusfürdővel, úgy a mentolos ital is segíthet.
1: Önökből is a savanykásakra buktál?
2: Mindig. Imádom a matek tanár típust.
1: A matek tanár típus.
2: Akit rettegsz.
1: De várjál már, mint hogy, mert azért van jó értelembe véve is matek tanár nő, tehát hogy aki...
2: De attól mindig félsz. De... Olyan nincs, hogy nem.
1: Hát lehet, de azért nekem például volt kifejezetten csinos matematika tanárnőm.
2: Jó, ezzel semmi baj nincsen, csak hogy, tehát hogyha párt keresel magadnak, akkor aki matek tanárnővel jön össze, az valószínűleg szeret egy kicsit így rettegni, vagy ilyen, szerinti az ilyen kellemes borzongást. Aki magyar tanárral jön össze, az valószínűleg egy kicsit ilyen romantikusabb típus. Aki történelem tanárral, az ne felejts el az évfordulót. Tehát, hogy valószínűleg mindenhol megvannak a dolgok. A fizika tanárt nem tudom.
1: Azt így hirtelen én sem, de aki olyan matekos beállítottságú, az összeadja magát veled, négyzetre emeli a szoknyáját és kivonja magát a forgalomból.
2: Ha! Azt, amiket tudsz. Akkor itt már behozom, hogy tudod, hány jó csaj van a BM-én a koliban?
1: Nem tudom.
2: 1024, 2010-e. Igen, tehát ugye, ha már a mateknál tartunk, akkor ezeket be kell hozni. De tényleg, hogyha most muszáj választanod, hogy milyen tanár legyen a feleséged, ja neked is tanár, meg nekem is.
1: Hát akkor
2: német! De a nyelvtanár, te egyébként azt választanám alapból is.
1: Azt mondod?
2: Persze.
1: Hát figyelj, szerintem, most gondolkozom. Igen, alapvetően a reál beállítottság az valahogy így összekötődik, ugye ezzel ha nőről van szó, akkor ezzel a szigorúsággal, ha meg férfiről, akkor inkább ez a kockább irány.
2: Igen, az énektanárok meg egy kicsit én elvontak, de nem tudom, szerintem a nyelvtanár a legszexibb.
1: Nem feltétlenül csak
2: de
1: az
2: lehet,
1: ének.
2: Csak Komár Laci miatt, nem? No, musz, azt nem. Hát ott beragadt.
1: Ő egy ilyen előítéletet elültetett mindenki fülében. Ja, na, jó van, hát ennyit a pedagógus hölgyekről. Minden pedagógus tisztelünk természetesen. Tehát próbálok ebből valami kijönni, csak rohadt nehéz.
2: Majd ezt bejátszuk pedagógus napon is.
1: Na, ez milyen szép lesz, igen. Mi így köszöntjük a pedagógusokat.
2: Jó, de azért lássuk be, van benne valami, nem?
1: Hát lehet, minden előítéletek van némi alapja.
2: Jó.
1: Ebben az órában természetesen érkezik majd a nap híre is, úgyhogy tartsatok velünk, ha van közlekedés, infótok, SMS és Viber számunk 0620 978 978.
0: Buenos!

0: Jonas Morgan, 8 óra 20 lesz 1 perc múlva. És itt van velem az Andi. Hello.
1: Hello, hello, sziasztok.
0: És naphírézni fogunk. Ezzel megleptél a hétvégén, nagyon nagyot rögtem, amikor átküldted az üzenetet, és mindenképpen azt akartam, hogy ezt együtt dolgozzuk fel, úgyhogy kérlek, mesélj, mindig ugye lehet hallani Balfácán bűnözőkről, meg bűnelkövetőkről, de hát olyan is van, amikor a rend éber őre egyszerűen megkerülhetetlen.
1: Igen, meg kreatív. Na. Úgyhogy ez jó tipp lehet egyébként a hazai rendőröknek is, mert ez New Jersey-ben történt. Az egyik rendőr bokornak álcázta magát, hogy a telefonozó sofőröket elkapja.
0: Te is hallod, van kép is. Tehát látod a bokorrendőrt.
1: Bizony.
0: És mondjuk azt, hogy oda tette magát. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint a, tudod, mint az igazából szerelemben a színpadon a gyerekek, akik polipnak, meg fának vannak öltözve, és van előttük egy kartonpapírból kivágott mondjuk bokorforma, hanem itt ez egy rendesen szerintem én kreppapírból, meg hát egy ápiszt felvásárolva összeállított kis remek mű.
1: Igen, igen, nagyon jól néz ki. De hirtelen, hogyha mondjuk mész az úton, akkor oda nézel, nem is veszed észre, hogy amúgy az egy ember. De amúgy nagyon sikeres volt az akciója, mert 6 óra alatt 74 bírságot tudott kiosztani.
0: Nem hiszem el.
1: De...
0: Egészen új értelmet kap így a bokor esetében a törzsőrmester.
1: Igen.
0: Bokros teendői mellett erre is jutott egy kis idő. Itt a bokros csomag, fogadjátok szeretettel.
1: Igen. Úgyhogy lehet tőle tanulni. De egyébként természetesen a humor mellett azért így a komolyságára is felhívták a figyelmet, de amúgy nagyon jó ez a bejegyzés is, amit kiraktak, mert ugye azt írták, hogy láttátok ma a bokrunkat? A fejetek a telefonotokban volt? Valószínűleg nem.
0: De szép.
1: Igen.
0: Itt ez kicsit olyan, hogy akkor most itt a helyszínen bírságoljam meg, vagy küldjek levelet.
1: Ja.
0: Jó, de ebben is van valami. Tehát, hogy kirakni valami szokatlan rendhagyót, és hogyha azt nem láttad, akkor nyilván nem figyeltél. Vannak ezek a videók, hogy számolni kell, hogy kosárlabdázók hányszor passzolják át egymásnak a kosárlabdát, és miközben te azt számolod, ott a háttérben kvázi, hogyha nagyon koncentrálsz a számolásra, nem veszed észre, hogy valaki egy emberméretű majomjelmezben ott elkezd táncolni, meg körbe sétál, és hogy észreveszed a rendhagyó dolgokat. Egy bokornak öltözött embert nem tudom, kiszúrná le, hogyha mondjuk figyelsz.
1: Nem tudom, mert hogyha tényleg nem is SMS ezek, lehet, hogy akkor se tűnne fel hirtelen, csak maximum az, hogy valami olyan fura azon a bokron, de hogy azt hirtelen nem venném észre, hogy az egy rendőr. De nagyon jó az ötlet, mert egyébként pont ugye te is mondtad, hogy ki van ugye, vagy hogy ott van az az autó leparkolva, meg hogy ott van az a doboz, de hogy nincs benne kamera, tehát hogy hajlamosak vagyunk ezeknél a megszokott dolgoknál azért így jobban odafigyelni, és akkor csak ott odafigyelni. És ha mondjuk van egy ilyen váratlan történet, akkor ugye nyilván előbb el tudják kapni az embert, és mindig ugye el szokták mondani, hogy nem az a céljuk, hogy büntessenek, hanem az, hogy ugye felhívják a figyelmet arra, hogy hát szabálytalanságot azért ne kövessünk el, mert azért nyilván, hogyha most vezetés közben telefonálgatsz, az nem feltétlenül jó dolog. Tehát, hogy igazából tényleg itt is gondolom ez volt a lényeg, hogy ne SMS-ezgessenek, meg telefonálgassanak az emberek.
0: Igen, és tök jogos, amit mondasz, vannak ugye ezek a papírrendőrök is, azok is mindig megijesztik az embert. Pedig tudod, hogy ott van, de azért úgy belassítasz, mert megfeledkezel róla. Egy dolognak azért én itt nagyon örülök, hogy amikor ez a bokorrendőr kín volt, akkor senkinek nem támad körülötte vizelési ingere. Tehát, hogy azért itt...
1: Jó, tényleg jött volna egy kutya, tudod, és akkor...
0: Biztos úr, jó napot. Hát, ez szép. És akkor ő fényképezővel, gondolom fotózta, mert valahogy bizonyítani kell azt, aki mobilozott. Fotózta az autósokat, akik mobiloztak?
1: Hát gondolom, hogy volt nála. Igen.
0: Ez is érdekes egyébként, mert csak úgy mondom, hogy szerintem pont ez a bűncselekményhez vagy hibához nincsen szükség az elbújásra. Mert ugye, hogyha mobilozol, akkor pont nem látod, hogy mi van. Tehát érdekes dolog, hogy ezt így összekombinálta, mert kvázi annyira szerintem nem kell elrejtőzni, hogyha mobilos embereket akarsz fotózni.
1: Attól függ, mert hogyha mondjuk messziről már látod, tehát a rendőr ruhában van, akkor jobban feltűnő.
0: Aha.
1: Tehát ha messziről látod, akkor nyilván nem fogod addig megfogni a telefonodat. De hogyha messziről bokornak tűnik, akkor nyilván előveszed. Tehát, hogy így azért jobban el tudja kapni az embereket szerintem, mint hogyha tényleg rendőrruhában állna ott.
0: Látod magad előtt ezt az életből jött szituációt, hogy mondjuk a párod rendőr és reggel így öltözik be bokornak, és kérdezed, hogy hova megy? Nagyon szép a koncepció.
1: Tudod, amikor mondod, hogy ki a gyere, megigazítom a leveleidet. Nem anyag kendődet, hanem a leveleidet.
0: Imádom ezt a sztorit. Amerika, ugye? Tehát ilyen Magyarországon ilyen nincsen szerintem.
1: Igen, New Jersey. Igen.
0: Zseniális a történet. Minek lehetne még beöltözni? Tehát itt Tatabányán mi az, ami a természetes közegben mondjuk? De mondhatsz mást is.
1: A fának, fát gondoltam, de ugye, vagy ilyen kisebb fának, de a bokor van, ugye tényleg, ami úgy nem feltűnő.
0: És mi legyen egy termetesebb, egy kövérebb rendőr?
1: Hát az egy nagyobb bokor. Tényleg, még lehet ilyen kőtömnek. Igen.
0: Imádom. De egyébként szerintem az is elég lenne, tehát most itt lehet mindenféle kreatív dolgokkal előjönni, de hogyha csak simán civil ruhában van, akkor már működik szerintem a terv.
1: Hát vagy láttam egy olyan vicces videót, most eszembe jutott, hogy Trafipaxnak öltözött de nem a rendőr, hanem valaki. És akkor ugye, hogy így elkezdett mozogni, akkor nézték ugye az autósok, hogy ez ugye kamu. Tehát, hogy azzal is lehet ugye lassításra kényszeríteni őket, de hogy még minek lehetne, hát ez a bokor a legjobb.
0: Én még érzem a hajléktalan ablakmosót, tehát, hogy tudod, akik Budapesten szoktak fedél nélkül árulni, és kicsit így lemossák az ablakot, és nem szeretjük, hogy lemossák az ablakot, és előbb adunk pénzt, és kérjük, hogy lemossanak ablakot. Az is lehetne, az is működhetne. Én még el tudok képzelni itt a tájba illő dolgokat, tehát például akár azt is, hogy valaki valamit ott árusít, vagy egy utcazenészt, képzelj egy rendőrt egy gitárral, és rögtön bele tudod dugni a kamerát.
1: Az igaz.
0: Ez nekem nagyon bejön. Jó az irány, meg lehetne szezonális, tehát húsvétkor nyuszinak öltözött rendőröket,
1: igen,
0: karácsonykor Mikulás rendőröket.
1: Vagy karácsonyfának.
0: Én nagyon benne vagyok. Láttam egyszer egy ilyen képet, egy nagy darab rendőr állt egy lámpaoszlop mögött, és hát ugye nyilván a 80%-a kilógott mögőle, és oda volt írva, hogy jól elbújt a kicsike. De hogy ez egyébként nem megalázó már, hogy a rendőrnek, hogy bokornak kell öltöznie? Tehát nagyon kreatív, de szerintem erre egy Magyarországon nem sokan jelentkeznének.
1: Hát nem valószínű, hogy jelentkeznének rá. Nem tudom, lehet ezt egyébként mókának is felfogni. Igazából. Attól függ, ki találta ki?
0: Minden
1: vagy
0: esetre...
1: a főnök találta ki, vagy a rendőr maga találta ki, hogy akkor így fog kimenni.
0: Az nekem nagyon tetszik, hogy külföldön, tehát én Németországban például azt láttam, hogy a gyerekek tisztelik a rendőröket, felnéznek rájuk, és menő is oda mennek, és a rendőrök is kedvesek, és kedvesen szólnak vissza nekik. Tehát, hogy van egyfajta ilyen kölcsönös tisztelet, és ez nálunk Magyarországon egy időben nagyon elveszett, és azt érzem, hogy egy kicsit talán most kezd visszajönni kulturált normális rendőrökkel, és nekünk is volt egy elég jó sztorink most, amikor voltunk a hétvégi kis nyaralásunkon, Enyingen azért meggyúlt a bajunk a rendőrséggel. Azt képzeld el, engem soha sehol nem szűrnek ki. De hogyha a feleségem csinál valamit, akkor őt mindig. Tehát, hogyha reptéren megyünk, akkor az van, mint a csupasz pisztolyban, hogy átengedik a terroristákat gépfegyverrel, és kiállítják a nagyit, és megmotozzák. Mm-hmm. Feleségemet állítják félre a reptéren, és eddig kettőből kétszer, és nálam semmit nem kerestek. A Roland szerint itt van ebben olyan is, hogy kit akarnak megmotozni, de szerintem is egyébként furcsa a helyzet, meg amúgy ott nők motoznak nőket, tehát hogy ezzel nincsen szerintem ilyen probléma. És hogy most is az volt, hogy én mindig akarok szondát fújni, azért is szerveztük be ide a rendőrséget, hogy ezt kipróbálhassam, és egyszer most a feleségem vezetett, és őt egyből kiállították, és egyből bele kellett fújni a szondába. Hátul ült a testvére, és volt nála egy pohár üdítő. És annyit látunk, hogy a rendőrök, így miközben a feleségemtől kérik a szemét, így elkezdenek röhögni. És kérdeztük, hogy mind nevettek. És így hátra néztek a feleségem tesójára, hogy egy ekkora pohár pálinkát iszogatsz ott hátul, és így adjál nekünk is, ettől én is tudnék aludni. És akkor így beindult egy ilyen beszélgetés, egy csevely, és egyébként halál jó fejek voltak, és belénk szorul minden ideg, amikor megállítanak, pedig nincsen semmi baj a fülünk mögött, de ez valahogy így oldja, és jó volt, és belőlem nem azt hozta elő, hogy jaj, most itt mit poénkodnak egyenruhában, hanem azt hozta elő, hogy ők is emberek, nyilván mi felnézünk rájuk, ők a munkájukat végzik, és minden jó volt.
1: Igen, hát nekem is van egy ilyen jó tapasztalatom ilyen szempontból. Még amikor az egyetemre mentem, ugye Debrecenben tanultam, és akkor mentünk hát lecuccolni az albérletbe, és hát elég sok minden volt nálunk, és már ott a debreceni lehajtónál voltunk, és megállították ugye az öcsém apukáját, mert ő vitt engem, és akkor most vagy a forgalmi nem volt nála, vagy pedig a jogosítványa, már nem tudom melyik, de valamelyik nem volt nála. És akkor kérdezte a rendőr, hogy hát hova megyünk, és akkor mondta az öcsém apukája, hogy hát visszük a lányt, ugye most megy egyetemre, és tehát, hogy így előadta a sztorit, és mondta, hogy jó, hát hogy akkor mert hogy ugye már ott voltunk, de tehát már visszafordulni is tudtunk volna, és akkor mondta, hogy jó, rendben van, de hogy akkor legközelebb jobban figyeljen oda a papírjaira, és akkor végül is így elengedett minket, és tök normális volt.
0: Ezek annyira jó történetek, és mondom, szerintem itt valami kezd visszaállni, vagy helyreállni, és anno mennyire divat volt, mikor gyerek voltam, még nyomták ezeket a rendőrvicceket. Jó, hát most is vannak olyanok, akik a vicc szereplői, de alapjáraton szerintem azért összességében sokkal jobb a képlet. Andi, köszönöm szépen neked a nap hírét, és kívánom, hogy itt a bokros rendőrnél maradjunk, hogy ilyen emberek gyökerezzenek meg ebben a szakmában.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát szépen lassan elköszönünk. Egy nagyon vidám műsor volt ma, azt kell mondjam.
1: Hát,
0: színes.
1: Én rég nevettem ennyit.
0: Mi jól éreztük magunkat, remélhetőleg ti is. Tényleg így rákanyarodtunk most már, ahogy szoktam mondani, ugye a happy finishre.
1: Közben egyébként itt felhívták a figyelmünket arra, hogyha vízhiány van, meg kiszárad a Velencei tó, akkor az jár még egy bajjal, amire eddig nem gondoltunk. Tudod mivel?
0: Figyelj, nincs tó, nincs béka, nem? Ú, tényleg.
1: Tehát itt messzebbre visz a dolog.
0: Hát, és ezen elindulunk, akkor előtör belőle az ólóhús.
1: Igen, és hogyha előtör, akkor megtudjuk azt is, hogy...
0: Szerintem a kékbálna az ugye nagyon nagy állat.
1: Na és most tudod majd igazolni, mert látszani fog. Már kilátszik a kékbálna a Velencei tóból.
0: Mindenki csak óvatosan. Hát lassan már egy ilyen felfújható bálna, vagy bármilyen
1: egyéb. Ahogy mi vettünk felfújható strandállatot, képzeld el, meg voltam győződve, mert a kislányomnak a kedvence a krokodil, mindig meglátogatjuk Eugént az állatkertben, és majd egyszer róla mesélek. Meggyőződésem volt, hogy veszünk egy felfújható krokodilt, de nem, teknősbéka kellett, és rájöttem, hogy anatómiailag a teknősbéka sokkal jobb, mert nagyobb hely van rajta feküdni, és a feje párnaként használható, kissé mogorva, de simán elvisz a strandon.
0: Na hát akkor ezt üzennénk mindenkinek, aki esetleg valami állatos matracot szeretne vásárolni.
1: Jó, a teknős jó.
0: Nem mondta rám, hogy az élet minden problémájára nyújtunk megoldást.
1: De amire nyújtunk, arra jót.
0: Arra azért úgy keményet. Jaj, na figyelj, hát tényleg eljött a búcsú ideje. Köszönjük szépen Andreának, ma is itt volt és emelte a műsor fényét. Nem is tudom, hogy a mai csodás közös 4 óránkból mit emeljek ki így Andi kapcsán. Hát egyszerűen ő az Andi.
1: Így. És köszönjük annak az I és Rolandnak, aki ma kidobta a nagyját.
0: Mindenki nagyját.
1: Kidobta a nagyit. Hát bizony, ez egy ilyen nap volt.
0: Bizony, bizony. És hát köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, aki pedig patronos nagyikra vágyik.
1: Aki nem hallotta, kövessen be minket Spotify-on, hallgassa a Best of-ot, Facebookon is ott vagyunk, YouTube-on és Twitch-en is mindenhol, de legközelebb itt az éterben, így együtt ebben a formában, holnap 6 után nem sokkal jövünk, ébredjetek akkor is velünk, és bírjátok ki ezt a meleg napot. Sziasztok!
0: Buenos morgen!
1: Hello!
2: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Grass burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
5: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
4: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
6: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
7: Óroli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
8: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
9: Ugye tudod, hogy te is hivatkozol?

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Most különösen fontos az önkéntes fogyasztás csökkentés. Egy hétvége alatt több turista érkezett Montenegróba, mint ahány lakosa van az országnak. Oroszlány ad otthont az 5. nemzetközi cigánydal napjának. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter ma reggeli Facebook posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, emelte ki a kormányfő. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A legforgalmasabb határátkelő a Szerbiával közös Dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 000 utas haladt át. Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös Szukhovin-Murikán és Bozaj határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a Kotori kikötőben is. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. A Karaszovici Debeli Brieg átkelőnél 20 kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy volt, akinek 28 órát is várnia kellett az átkelésre. Augusztus 8-án ismét oroszlány ad otthont az 5. nemzetközi cigánydal napjának, amely a világ legnagyobb egynapos cigányzenei fesztiválja. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán 19 órakor az East Gypsy Band lép fel, őket követi a Romano Drum Trio 20 órától, majd 21 órától a Majimo Gypsy Mo gondoskodik a jó hangulatról. A rendezvény ingyenesen látogatható. Augusztus 9-én különleges zenei és egyházi eseményre várják az érdeklődőket az esztergomi bazilikába. Az esti szent mise keretében megáldják a bazilika új orgonáját, amely ezt követően a nagy közönség előtt először szólal meg. A szentmisét követően várhatóan 19 óra 30-tól Kovács Péter orgonaművész ad ünnepi koncertet.
0: Időjárás.
1: Ma szintén napos időre kell készülni, felhő is alig lesz az égen, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 36 és 39 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni a bőr védelméről, a hőségben pedig a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásáról.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Na, ezt kérem, na, az egyik legmelegebb nap, a másik meg holnap, ugye? Na, de hogy a tegnapi után még lehet melegebb, hihetetlen. Buenos Morgan Kiko, októberben köszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön a Hors és a Midnight, itt lesz a Halott Pénz LP, és Peggy Goom, na meg Iron Star, kezd az újdonság. A Woman

hogy velem tartasz. Teheted egészen 3 óráig, 5 óránk van arra, például, hogy adjak páros belépőjegyet e hétvégére egy motoros fesztiválra. No, a részleteket hozom a következő órában, a motorszót kell majd elküldenetek, úgyhogy tök egyszerű a dolog. Bulvár Csokor érkezik a következő órában egy új dal kapcsán. Dalos Bogi került elítékre, megjelent a Vadonatúj Rád Hallgatok című dala. Na, róla mindenképpen mesélek, mondom, a Bulvár Csokorban, ami most legyen újdonság csokor. Nem lehet boldog az, aki nem akar az lenni. Joseph Schubertnek köszi ez a mai napi koktélos bölcsességem. Ali Gia, mindjárt jön a Los Tres Bandidos Liberty X klasszikot is kaptok. A

0: Remember me.
1: Ali G, a repülte a Remember Me 6 évvel ezelőttről a Blue Boy feldolgozást küldtem nektek. Remélem, hogy rezegtette a dobhártyátokat. Ez a forrás, benne a koktél 5 órában, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. A Bulvár Csokor, mint ahogy emlegettem, újdonság csokor lesz. Méghozzám Dalos Bogi vadi új felvételét hozom el neked, na és a csajról is mesélek mindenképpen. Addig pedig itt vagyok már is a 39-40 Celsius fokkal, mert hogy ennyivel találkozom ma és szikrázó napsütéssel, ma bátran merem azt állítani, hogy nem lesz felhő az égen. Direkt a tévében is megnéztem, az interneten is megnéztem. Nehogy lukra fussak, már értitek, ugye? Vagy mondjam úgy, hogy nehogy felhőre fussak. Tikasztó hőség, ez várható ma, na és még holnap, és aztán elméletileg péntekre már érkezik egy pici lehűlés, ami jelent körülbelül 5 Celsius fokot. No de, csapadékot is mutatnak. Ha nem lesz, ők is hazudtak, meg én is. Most viszont nem hazudok, jön a Bulvár Csokor a következő fél órában, addig a K-pop Demon Huntersből egy dal, itt lesz Olivia Rodrigo, Major Fire újdonsága, Guy Sebastian pedig Two Chance-el hozza a 12 évvel ezelőttit, csak slágerek közt mutatom!

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
3: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Mi vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió.

A Cup of Demon Huntersből a Golden Trepítettem felétek egyre nagyobb népszerűségnek örvend kis hazánkban. A K-pop, bocsánat, így kellett volna mondanom, még mielőtt Andi átszalad és letépi a fejemet. Koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. A Bulvár Csokrot ígértem neked, ami most ugye újdonság Csokordallos Bogi kapcsán került elő. Most képzeljétek, alig jött ki a dal, a Reddit népe azonnal ráugrott a témára. Voltak ott olyan durva beszólások, hogy tehetségtelen, meg hogy csak a híres férje Peti miatt tartott, ahol, na de ismerjük Bogit, őt nem olyan fából faragták, hogy csendben sírdogáljon a sarokban, felkapta a telóját, és egy kőkemény Insta videóban tette helyre a károgókat. Kerekperec kijelentette, hogy büszke a családjára, és senki nem fogja elvenni a kedvét az énekléstől. Jó tette? Hát szerintem abszolút igen. Őszinte leszek, gyerekek, én úgy betiltanám a közösségi médiát, mint az állat. No, de az még nem lenne elég szaftos, Bogi nemrég arról is teljesen őszintén mesélt, hogy a várandósága alatt bizony, náluk sem volt minden fenékig tejfel, bevallotta, hogy volt egy komolyabb mélypont a kapcsolatukban Petivel, és csak utólag értette meg, mit is élt át a férje abban az időszakban. Nos igen, persze a szülővé válás rögös út, de úgy tűnik, hogy ők ketten minden vihart túlélnek. Így legyen, imádom mind a kettőt! A Bulvár Csokorban, pontosabban az újdonság csokorban, Dalos Bogi, hozom a Danát rögvest, itt lesz a Stick Figure és az Angels I Want Me, alias a Music, jön James Young az Infinity-vel, Dalos Bogi pedig most, ha már ígértem, csak slágerek közt itt az újdonság, a rá

11 évvel ezelőtti klasszikusát hoztam, Music to my soul címmel. Ez a koktél, 5 órában töltetjük együtt az időt. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán a motoros játék persze elindul már a következő órában. Chloe Kai és a dala is, ilyen lesz a So Sad, So Hard.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, a héten még lesz kihelyezett véradás Vármegyénkben. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter ma a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Jelezte, hogy péntek éjféli harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. Hozzátette, ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg, közölte a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület KFT az MTI-vel. A közlemény szerint a digitális turisztikai adatközpont célja, hogy a turisztikai szolgáltatók, desztinációk és szövetségek számára adatvizualizált, értelmezhető döntéshozatalra alkalmas információkat szolgáltasson, ezzel támogatja az önálló stratégiai gondolkodást, az adatértelmezési készségeket és a szolgáltatás optimalizálást. Az informatikai fejlesztések mellett az országos projekt keretében digitális tananyagok készülnek, kompetenciafejlesztési és mentori szolgáltatások válnak elérhetővé a kis- és középvállalkozások számára. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten még tart kihelyezett véradásokat. Augusztus 6-án 15 és 18 óra között a Kesztölci Művelődési Házban, míg augusztus 7-én 15 és 18 óra között a Vértessomlói Nyugdíjas Klubban nyújthatják karjukat. Ismét mesével és közös élményekkel várják a családokat az esztergomi mesekuckó játszótéren augusztus 8-án 18 órai kezdettel. Ezúttal a Csillangó Meseműhely előadásában a Vízi Tündér Lánya című mese elevenedik meg egy hangulatos családi mese délután keretében. A szabadtéri program a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt kellemes kikapcsolódást kínál. Eső esetén a rendezvényt a Heliser József Városi Könyvtárban tartják meg.
0: Időjárás.
1: Ma szintén napos időre kell készülni, felhő is alig lesz az égen, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 36 és 39 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni a bőr védelméről, a hőségben pedig a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásáról.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Majd hallasz egy ilyet, hogy brum, brum, brum, brum, ez nem maci lesz, hanem egy motor, te a motor is maci. Ugye, koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy a Bulvár Csokorban, jön majd Nabia is. Máljár, Martin Solveig, Ricky Martin és kezdésként Chloe Kása. Jön már is a szó, szed, szó,

jár, és a Cugerövi Sájn a tavalyi évből érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. A motoros játékot persze elindítom már ebben az órában. Nincs más dolgod, mint a motorszót elküldeni, amikor meghallod a brum, brum, brum, brum, brum. Na ezt az effektet mindjárt mutatom ám, jó? 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Mi a nyeremény? Páros belépő a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rózháza Rancsra. Ez e hétvégén lesz, 7-én, 8-án és 9-én. Ebben az órában és a következőben is éri a játék. No és persze hallod majd a motoreffektet is. Mindjárt mutatom. Bulvár Csokor érkezik majd nem sokára, bennen Nábia. Rég hallottunk róla már, ami új zenéket illeti, de majd az is kiderül, hogy miért. Na meg rákukkantok a kalendáriumra. Itt lesz Neil Armstrong és persze a névnaposok. Nem lehet boldog az, aki nem akar az lenni. Joseph Joubert. Köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Türelmetlenül várod már az effektet? Na mutatom, hogy milyen a motor, jó? Figyú! Ha ezt hallod, jöhet az üzenet. HBC, Capital Cities, Wookie és a Ring of Fire, no meg Diaz ment az újdonsággal. Csak slágerek közrepül, az idegen!

0: Az HBC Anna Gray és Aiden Z közös Aloha Hey volt a tiéd. Repítettem csak slágerek közt. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene egészen 3-ig Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. A Bulvár Csokor érkezik majd a következő fél órában. Itt lesz Nabiha, és persze nagyon figyelj arra a bizonyos motoros effektre is, jó? Mert amint meghallod, jöhet az üzi a motorszóval és a neveddel. 1930, nos abban az évben pont a mai napon 5-én született Neil Armstrong, amerikai űrhajós. Ő volt az első ember, aki a Holdra lépett. Már tudom, vannak összeesküvés elméletesek, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem voltunk a Holdon. Lehet, hogy igazuk van, lehet, hogy nem. Ki tudja. Egy a lényeg, az úr vadászpilóta volt a koreai háborúban, majd 62-ben kezdhette meg űrhajós kiképzését. 69. júliusában pedig az Apollo program keretében indították az Apollo 11-et, amelynek ő volt a parancsnoka, Edwin Aldrinnal együtt. 69. július 20-án szállt le a Holdra. Erről pedig, ha jól emlékszem, pont július 20-án már meséltem. Ja, és azért még az is fontos, hogy a tiszteletére az 1982 PC aszteroidát, valamint a Hold túlsó oldalán egy 4 km átmérőjű krátert neveztek el róla. Neil Armstrongon kívül a Krisztinák is ünnepelnek. Ma a latin eredetű név a tiétek, a Krisztiána gyakori alakváltozata. Boldogat nektek például páromnak is, bár ugyan nem hallja, de adjátok át neki, hogy boldog névnapot. A többieknek őzi, tessék köszöngetni, örülnek mindennek is, például ma Bulvár Csokornak, benne Nabiával, Szent John addig, Jani Csákvece, a Kiara és Missy Elliot, no és Teddy Swims. A kereskedelmi szünet után tiétek a Mr. Noidal!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

St. John és a Rose Simon Beck remixében játszottam 6 évvel ezelőttről érkezett. Volt már a Motor Effect? Még nem? Persze, hogy nem. De még jön, ígérem, tudko, meg fogjátok hallani, hogy brum, brum. Akkor pedig elő a telefonokat, és pöttyögni nekem, hogy motor, na meg a nevedet. Ígértem Bulvár Csokrot, hát neztek. Ha esetleg arra számítottatok, hogy a Mind the Gap és a Never Pay the Bass dögös énekesnője Nabia valamilyen luxus jakton keveredett mondjuk verekedésbe, vagy titkos románcon kapták rajta, akkor csalódást kell, hogy okozzak, szaftos pletyim nincs róla. Legutóbb a The Soul Foes nevű skandináv szervezet házatáján látták felbukkanni, nem kisebb feladatot vállalt el újra, mint hogy hivatalos mentorként egyengesse a fiatal tehetséges lányok és nők karrierjét a kreatív iparágakban. Bizony-bizony, a popdiva nem csak a színpadon, de emberileg is hatalmas példakép, aki a hangja mellett a tapasztalatát is átadja. Bár az utóbbi időben nem tőle hangosak a rádiós toplisták, a menedzsmentje szerint mégis a háttérben gőzerővel dolgozik az új dalokon. Hippjájé! Imádom a hangját, úgyhogy jöhet. Na és jön a Glockenbach és Tom Walker közös, itt lesz MK és Crystal a Diorral.

0: Weekend is, persze Ariana Grande, ők zártak a második órát a Cocktailban, ez volt a Save Your Tears 5 órás, úgyhogy van még előttünk 3, például a motoros játékkal a folytatásban. Jön Anti a legfrissebbekkel, aztán az Eat Everything, ilyen lesz az Upside Down.
1: Vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa Festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt. Szép napot kívánok! Csak nem 400 helyen volt szabadtéri tűz a hőségriadó kihirdetése óta, biztosított a tűzifa ellátása téli időszakra. Tervezett áramszünet várható Oroszlányban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom a déli hír összefoglalót. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 8-an sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zenyin kapott lángra a száraz alnövényzet, és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltó kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad. A miniszter emlékeztetett, hogy a tűzifa fűtő családok a rezsicsökkentés védelme alá kerültek, az eddigi 27%-os áfa ősztől 5%-ra csökken. Ezzel az alacsonyabb jövedelmű, nehezebb körülmények között élő családok kapnak segítséget, tette hozzá Gajdos László. A miniszter a vadon élő állatok folyamatos itatását, az erdei itatók rendszeres feltöltését is kérte a rendkívüli aszály idejére az állami erdőgazdaságok szakembereitől. Tervezett áramszünet várható augusztus 6-án, csütörtökön 8 és 16 óra között a Majki utcában és környékén Oroszlányban. A szolgáltatás szüneteltetésére hálózatkarbantartás miatt van szükség. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét. Az áramszünet időpontja és az érintett területek köre a munkavégzés ütemétől függően változhat. Részleteket az oroszlány.hu oldalon olvashatnak. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente Salsa Bachata Est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program augusztus 6-án 19 órakor várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott. Rossz idő esetén a program elmarad.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázóan napos idő lesz, és csapadékra sem kell számítani az előrejelzések szerint. Hőség lesz, 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Dél van, ha ebédelsz jó étvágyat, ha kész vagy már ezzel a történettel, akkor pedig jó büfit valakinek a vállán, mint ahogy a kisgyerkőcök régen. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással jön a Bulvár Csokor, benne Mohombi, na és a motoros játék is folytatódik. Addig Belty Love, Coldplay és Ace Everything jön az Upside Down.

Lói újdonságával találkoztatok, a Get Lucky volt a tiétek. No, ilyen címen egyébként régebben több dal is született, hagyd ne soroljam már fel őket. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy, ebben Buenos Morgan visszatekintőt is kapsz, szóba kerül Andi, egy kutyus, Trafipax, minden mi szemszájnak ingere. Nem lehet boldog az, aki nem akar az lenni, Joseph Joubert. Neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet, francia esszéíró és gondolkodó volt, aki leginkább aforizmáiról és elmélkedéseiről ismert. A motoros játék igen, folytatódik, még mielőtt kérdeznéd, ebben az órában is várom ám az üziket, egyszer csak megszólal a motoros effekt, neked pedig abban a pillanatban kell küldened a motorszót és a nevedet. 0-20 97 8 97 85-ös a számom, a nyereményen pedig páros belépő a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócháza Ranchra. Ez a hétvégén lesz, 7-én, 8-án, 9-én, Pokolgép, Depresszió, Romeo vérzik, Moby Dick, és persze motorok. Szondom Legend, rövidesen itt lesz a Blond is, jön a Love Rush és Brian Adams közös, Shawn Mendes pedig most kezd, csak slágerek közt a When You Gone érkezik.

A Sound of Legend és az egykori Pointer Sisters dal, hát persze, hogy az I'm So Excited volt a tiétek, csak slágerek közt küldtem. Koktél 5 órában, kevés dumával, no és jó, jó sok zenével, a Bulvár csokorban pedig most Mohombival. Tetszétek emlékezni még a Bumpy Ride-ra? Igazi gigasláger volt, amire egy emberként rázta a popsiját az egész bolygó. Nos, az úr az utóbbi időben kicsit mintha eltűnt volna a mainstream radarjáról, de most kiderült, hogy a háttérben valami egészen elképesztő dologra készült, mindenféle előzetes, gigantikus sajtókampány nélkül június 10-én váratlanul kiadott egy vadonatúj albumot One More Time címmel. A Deezer és a Spotify adatai szerint a lemez címadó dalát egy igazi spanyol ajkú tehetséggel Gisol Lópezzel rögzítette, és a fülünkbe jutott információk szerint a dal már most elindult, hogy letarolja a nyári klubokat. Ja, és még el nem felejtem, a pop díva épp a napokban indította el a 2026-os turnéját. Képzeljétek el, a turné egyik legelső és legforróbb állomása a szomszédos Romániában, Bákóban volt, a Young Island Fesztiválon. No, de miért nincs körülötte szaftos botrány? Válasz tök egyszerű, igazi mintapolgár és jótékony zseni. Bulvár csokor, benne Mohombi, aki érkezik rögves. No, már a Buenos Morgan visszatekintőt is kapjátok nem sokára. Előtte DJ Szatmári újdonsága, jön Balszada és Szent Klár, és persze Mohombi, ha már emlegettem, a kereskedelmi szünet után robban a Bumpy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a Tbusz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak kérdezném, hogy volt-e már a Motor Effect? Volt? Na és elküldted az üzenetet? Elfelejtetted? Na akkor dobd gyorsan! DJ Szatmár és persze Szalkó Sandi, a Dum Dum volt a tiétek. Egy újdonság, hazai vonalat erősítve, koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, előttem pedig a Buenos Morgan, 4 órában ébresztenek a srácok, Roland és Ádi a hangulatfelelősök, ilyenkor napközben pedig előveszünk viccesebb pillanatokat, például Andit, egy kutyust és egy trafipaxot. Na, hogy ennek a háromnak miközben egymáshoz, már mutatom is!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Annyi gomb van itt ezen a keverőpulton, gyerekek, annyi, hát na, nem tudok én ennyi mindenre
3: figyelni. De minden egyszerre. Nap ezt nyomkodod, hát nem hiszem.
2: Nem, az beszokott lenni nyomva lenni. Na, szóval ott már úgy azt nem kell külön megnyomnom.
4: Erre szálljunk még 1-2-3 percet, mert tök izgi. Én úgy jó hallgatni titeket, ahogy így beszélgettek erről.
3: Andi, gombnyomásra.
4: Jól telik a nap?
3: De jól, miért?
4: Csak kíváncsi vagyok, hogy bírod ezt, hogy ilyen nagy meleg van.
3: Ja, hát azt
4: be kell sétálni a munkahelyre. Sétáltál, nem?
3: Nem sétáltam, kocsival jöttem, mert most felvigyázó vagyok ismét a Siriusra, és most Ligetről jöttem, Szárligetről, úgyhogy most kocsival jöttem.
4: Sirius egy halványcserediek.
3: Kutya, akivel már te is találkoztál.
2: És ki van pattintva.
4: És tőle is lehet rendelni, hogyha azon a bizonyos oldalon rendeled az ebédet. Igen. Jó, hát de várjál, te mire ideérsz a kocsiddal, addigra pont a klíma úgy beindul, hogy talán már fúj valamennyi hideget, nem?
3: Mármint az autó. Hát aha. Figyelj, én nem szoktam bekapcsolni így reggel, mert nagyon jó idő volt. Aha. Most például kint sokkal jobb idő volt, mint benne a lakásban, de én azt leszoktam húzni az ablakot, WC. És akkor az ablakot, és akkor úgy hagyom, hogy ott egy kicsit átszellőzzön az autó.
4: Amúgy reggel én sem nyomom a klímát, valamiért reggel nem kívánom. Nem, hát kocsival ide.
3: De nincs is olyan meleg most így reggel, mármint amikor mi kelünk. Hát, mert azért egy óra múlva szerintem már ezt nem biztos, hogy így merném állítani, de
2: 25
3: most még
2: fokot mutatott nekem a kocsi, és tényleg kellemes volt.
4: Én figyelem egyébként, minden nap nő a hűtési távolságom. Tegnap szerintem mi az első, ahol mindig azt hiszem, hogy trafipax van, mert egy fehér autót parkol. Ne parkolj ott! Mi az első?
2: Hát én nem tudom.
4: Tatabányi után mi jön az egyesen?
2: Hát Szárliget.
4: Akkor Szárligetre hűltem le tegnap.
3: Ja, ott parkol egy autó, igen.
4: De miért parkolott rá? Ráadásul egy fehér autó, annyira szemét. Álljon máshol, oldalt, fejen, vagy írja ki, hogy nem vagyok rendőr.
2: Lehet, hogy a rendőrség tette oda, de nem tettek bele trafipaxot, csak ilyen ijesztő szándékkal.
4: Mindig
3: de egyébként ott szokott állni a rendőrség, tehát tényleg. Hogy igen, ott azért figyeljél, mert most például én nem is tudom, valamelyik nap, két nappal ezelőtt belefutottam, és ott álltak.
2: Ez a beeltető időszak, tudod, oda tesznek egy autót.
3: Azt hiszed, hogy nem?
2: Igen, mindenki hozzászólik, hogy hát az csak az, aztán egyszer csak fölváltja egy olyan, de már van trafi.
4: Figyelj, Budapesten hazafelé menet van egy ilyen doboz lerakva, védenek hívják, azt nem mindegy, le van rakva egy ilyen doboz, és nincsen benne kamera. Minden nap megnézem, de ha egyszer belekerül, azt én onnan fogom megtudni, hogy egyszer megbüntettek. És nem azért, mert száguldok, ott 50-nel lehet menni, csak előtte meg 70-nel, és én mindig azon maradok.
2: Mint úgy általában szerintem ilyenkor az autósok.
4: Na mindegy, nem véletlen van az ott.
1: Buenos Morgan, mindegy.

Cool and the Gang 80-as évek beliét. Az Atomic Kitten 2003-ban vette elő In This Night címmel Cocktail 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, köszönöm, hogy itt vagy. A következő órában már hozom a sorsolást, de azért addig még nyugodtan küld nekem a motorszót. Köszi. Kitty, már legfrissebbekkel, aztán Olivia Rodrigo.

0: a kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gres burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
1: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
7: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
8: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legnagyobb?

0: ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lé...
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 1 óra, szép napot kívánok. Lecserélik az 50 éves hévkocsikat, aszfaltozás miatt lezárják az Asztalos utcát Oroszlányban. Egy rájából származó molekula daganatellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók részvételével. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az Asztalos utca burkolatának aszfaltozása a mai napon megkezdődött Oroszlányban. A munkálatok miatt az utcát lezárták, ezért a közlekedőknek érdemes kerülő útvonalat választani. A tájékoztatás szerint a munkálatok várhatóan egész nap tartanak, kisebb szakaszokon augusztus 6-án, vagyis holnap délelőtt is folytatódhat a kivitelezés. Az aszfaltozás idejére az Asztalos utcát lezárták a forgalom elől, hogy a munkák biztonságosan és zavartalanul haladhassanak. A mentőszolgálat megközelítését és a mentőautók közlekedését folyamatosan biztosítják. A szakközépiskola parkolója ugyanakkor csak korlátozottan lesz megközelíthető, és időszakosan rövid lezárásokra is számítani kell. A közlekedőknek célszerű alternatív útvonalat választani, valamint fokozott figyelemmel közlekedni a munkaterület környezetében. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében lecserélik az 50 éves hévkocsikat, még az idén kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén megújíthatják a teljes hévjármű flottát, a H5-ös szentendrei, a H6-os Serázkevei és a H7-es Csepeli vonalon, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ma a Facebook bejegyzésében. Ismertette a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig 2030-tól forgalomba állhatnak. Akadálymentes, klimatizált, korszerű járművekkel újítják meg a flottát, amelyek kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítanak az utasok számára, tette hozzá. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekula hibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a szegedi biológiai kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet a honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott is úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rossz indulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többszer egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet, emellett a gyógyszerkölcsön hatások is nehezítik a folyamatot. E probléma megoldására kínál lehetőséget a molekuláris hibridizáció. Ennek lényege, hogy a kutatók két különböző biológiai tulajdonságú molekula részletet egyetlen új szerkezetbe kapcsolnak össze.
0: Időjárás.
1: Ma is marad a forró idő, perzselő napsütéssel, csak kevés gomoly felhő képződhet, ezekből csapadék nem valószínű, 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 16 óráig nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig ám, még ebben az utolsó órában is. Sziasztok, hozom a sorsolást, nem sokára kiderül, hogy kié lesz a páros belépő. Aztán jön a bulvár csókor, és benne pedig Verép Tomi, róla is mesélek, úgyhogy nagyon füleljetek. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, Silent Eddie Moonshine bandanával, Sean Kingston és persze Olivia Rodrigo.

és Silent Eddie, a Shake It to the Max volt a tiétek. A tavalyi évből szállítottam koktélyen, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Ez a műsor hivatott arra, hogy elkísérjen téged a munka legnehezebb részén. Hát próbálkozom természetesen. Jó dolgokat hozok hozzá Bulvár Csokrot, ebben az órában is tiéd lesz, Verrép Tomi a terítéken. Nagyon fülej, a következő megszólalásban pedig elmondom neked, hogy ki a mai játékunk nyertese. Ugye tudod, páros belépőt adok a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra. Ez a hétvégén lesz 7-én, 8-án és 9-én. No, füleljetek és várjatok türelemmel. Nem lehet boldog az, aki nem akar az lenni. A mai napi koktélos bölcsességet hoztam. Joseph Joubert, köszi! Tegyétek a memóriába. Kell akkor pedig, persze, hogy vegyétek elő. Itt teszek én a dalainkkal, Diplo és Miguel közöse mindjárt. Jön a Clean Gant, Félix Kártál is. Na meg T-Tenny, aki fél, vagy mitől? Ezt nem tudom, de a dalból biztos kiderül. Hozom csak slágerek közt.

0: és persze Miguel, a Don't Forget My Love volt a tiétek. 4 évvel ezelőttről hoztam. Na ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és a motoros játékunkkal. Mi volt a dolgod, amikor meghallottad a brum, brum, brum, brum effektet? Akkor elküldeni nekem a motorszót a 0620-97-8-97-85-ös számunkra. Na azért mondom el, mert holnap és holnap után is még ez a feladat fennáll, hiszen az egész hét folyamán játszunk. A páros belépő pedig a 6. Bikers Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócház a Rancsra rövidesen oda kerül, ahova kell, hogy kerüljön. Nos, itt van mellettem a kis kalapom, ami doboz, belenyúlok, kiveszem a papírocskát, ott a motorszócska és mellette Mónika! Móni, vagy bocsánat, Mónika, te vagy a mai nyertesem. A páros belépőt persze, hogy bezsebelted a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra. Ez ugye Ekelen a Rócház a Rancson lesz, augusztus 7-8-9, ez pedig ugye az időpont, e hétvége. A részleteket persze írom neked rövidesen. Nos, hölgyek, urak, ti, akik elküldtétek az üzit, de most nem nyertetek, nyugi, holnap és holnap után még van rá lehetőség, hogy nyerjetek egy páros belépőt a bulira. Bulván Csonkor, rövidesen Verép Tomiról, előtte Alex Adér, Chloe Kajsa, itt lesz James Blunt, no meg Miles Smith, egyből a kereskedelmi szünet után a Stay indul, mutatom!
1: Kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

Szedér és a Make Me Feel Better volt a tiéd, egy brit lemezlovas az imént pont 11 évvel ezelőttről. Koktél nőtt órában, már a negyedikben vagyunk, amikor is hozom neked a bulvár csokrot, mert hogy ígértem, itom, kérem, verép, Tommy. Hát ki gondolta volna, hogy az ország egyik legtehetségesebb sráca a háttérben akkora krízist élt át, hogy majdnem letette a mikrofont. Nemrég teljesen kitállalt a sajtónak, ugyanis arról, hogy volt egy pont, amikor úgy érezte, teljesen kiégett, és komolyan megfordult a fejében, hogy elhagyja a pályát. Azt mondja, a szó szoros értelmében játszva kereste a kenyerét, de a rengeteg munka és a színházi nyomás majdnem bedarálta. Szerencsére a rajongók legnagyobb örömére végül maradt a színpadon, és a krízis után erősebben tért vissza, mint valaha. Hát, kacók, Tommy megcsinálta bátran, mondhatom, a gödörből egyenesen a slágerlisták tetejére ugrott. No, jöjjön a nagy kérdés hozzátok, el tudnátok képzelni a hazai színházi világot verép Tommy nélkül? Ugye, hogy nem? Vagy jobban áll neki a pop szakma és mondjuk a Dr. Béres féle éjszakai pörgés? Apropó Dr. Béres, na ő is mindjárt a bulvár csokorban, tehát verép Tommy. Rögvest énekel Mika, Ré is itt lesz az újdonsággal, és ha már emlegettem Dr. Bérest és verép Tomit, itt az Ugye nem bántad meg, hozom, csak sláger.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Hello, szia Pábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál. A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Pábolnán, a Green csónakázó tónál. Korai kezdés, 21-kor startoló

0: Forrás Rádióban.
1: 2 óra előtt járunk 3 perccel. Jó napot kívánok! Életveszélyes fenyegetés miatt elmarad Majka erdélyi koncertje. Erőműves leállás lesz augusztus 11-e és 12-e között Tatabányán, a nyíltvízi úszó Betlehem Dávid ezüstérmes 5 kilométeren. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A Tatabánya Erőmű Kft. 2 napos karbantartást tart az erőműves berendezésein. Az augusztus 11-e és 12-e között zajló erőműves karbantartás ideje alatt a hőtermelés és ezzel együtt a használati melegvíz szolgáltatás szünetel Tatabányán, mely az egész várostáv hős melegvízellátását érinti. Amennyiben az erőmű a karbantartást a meghirdetett határidő előtt befejezi és hőtermelését megkezdi, akkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják, a lakosság megértését kérik. Életveszélyes fenyegetést kapott, és emiatt lemondta az erdélyi Sitzfestre tervezett koncertjét Majka. Az előadó ezt szerdán a közösségi oldalán jelentette be. Majka a sepsiszentgyörgyieket megszólítva azt írta, hogy kedd este 11 órakor a privát telefonszámára kapott életveszélyes fenyegetést. Az SMS írója közli, alig várja, hogy kiérjünk Erdélybe és revansot tudjanak venni rajtam az őket ért sérelemért, és hogy tisztában vannak vele, hol szállunk meg, ki a biztonsági cég a rendezvényen, és hogy milyen útvonalon haladunk majd a zenekarra. És természetesen azt is, hogy hazaáruló vagyok, fogalmazott Majka. Az ügyvédje azt tanácsolta, hogy vegye komolyan a fenyegetést, a feljelentést megteszik, és utána járnak annak, hogy kik akartak bajt okozni, közölte. Ha rendeződik a helyzet, kárpotolni fogják a közönséget. És végül sport, Betlehem Dávid ezüstérmet nyert szerdán a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, Sovszki Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, a Kovács Seres pedig 21. lett. A Tatabányai Sportklub számára kiemelt fontosságú a város sportlétesítményeinek megóvása, ezért az egyesület a füves pályák öntözését lajtoskocsik segítségével biztosítja Furtkútból származó vízzel. Az országot sújtó rendkívüli hőség és a vízkészletek védelmét szolgáló intézkedések miatt a sportpályák ivóvízzel történő öntözése ugyanis továbbra sem engedélyezett. A sportklub köszöni Tatabánya megyei jogúváros önkormányzatának, a Tatabánya Erőmű Kft.-nek és a Bazsika Transz Kft.-nek a gyors segítséget és együttműködést. Az összefogásnak köszönhetően továbbra is biztosította a több száz sportoló felkészüléséhez szükséges pályák megfelelő állapota.
0: Időjárás.
1: Ma is marad a forró idő, perzselő napsütéssel, csak kevés gomoly felhő képződhet, ezekből csapadék nem valószínű, 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 16 óráig nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Rádiód van, a kedvenc muzsikáid, ez a forrás. A nap 24 órájában csak slágerekkel, itt pedig a koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene, és persze Buenos Morgan visszatekintő ebben az órában nem sokára. Holly Molly, Halott Pénz, Michael Bublé és Nyúvik. Ha már ígértem, akkor persze, hogy hozom én, Tamás, rádióz velem. Érkezik a Let Me

Molly, és persze, hogy a Talk to You Later volt a tiétek a tavalyi évből érkezett koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Ez az óra az utolsó, de ettől függetlenül Buenos Morgan visszatekintőt mindenképpen hozok neked. Ami aktuális mostanában, az a baromi nagy meleg, de van ötlet arra, hogy hogyan lehet a hőséget elviselni. Persze, hogy Kínából érkezik egy hűtődoboz. No, a történet nem sokára a tiéd lesz. Nem lehet boldog az, aki nem akar az lenni, Joseph Jobert. A mai napi koktélos bölcsességet neki köszi. The Weekend mindjárt, jön a Jungle újdonsága, a Molokó féle Time is Now és a tiéd lesz nagy klasszik. Elsőként pedig hozok neked egy nagyon jó diszkó muzsikát. Az 1980-as évekbeli itáló diszkó és a szinti pop stílus jegyeit tuti, hogy fel fogjátok fedezni benne. Imádom, magült a kiadó, úgyhogy gondoltam, gyorsan behajintom ide nektek. A Disco Bambino, Neil Rogers és Sophie Ellis Baxter közösről beszélek. Csak slágerek közt itt az újdonság, a Dancing Without You. Azt hiszem, hogy szerelmes lettem, már ha lehet darra ilyet mondani.

Holland és a Dancing in the Flames volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. Tehetted még ebben az órában és ebben a baromi melegben. Ránéztem az időjárás jelentésre. Nos, az ígért 39, most már 40, kérem szépen. Igen, 40. Viszont a csapadékjel még mindig ott a pénteknél, hippiájé. Viszont rossz ír, hogy hamarosan itt a parlagfű szezon. Egyelőre még alacsony tartományban, viszont a csalánfélék szépen felkúsztak a magasba, a gombák pedig a közepes szintet ütik. Én pedig ütném azt, aki kitalálta a pollen érzékenységet. Na és ütögetem a gombot, amivel indítom a következő dalt is. Mindjárt itt a Buenos Morgan visszatekintő Major Faya Tutti jön előtte, Major Lazer is, Lost Els Bandidos nótát is hozok, Oliver Kovalecki pedig a The Devil in Me-vel bombáz. Hozom a kereskedelmi szünet után, mutatom!

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Oh, I know it, G.

0: Major Fire, és persze, hogy a Mr. Soldier volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam az idejéből. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene Mindez Tamással, és persze Buenos Morgan visszatekintővel. Ilyenkor napközben elővesszük a viccesebb pillanatokat, mert vannak bőségesen. Most a nagy melegre való tekintettel leszeretnénk hűteni magunkat. Tehát hogyan lehet? Az ötlet persze Kínából érkezik, Ádi hozza, ez a hűtődoboz. Na mutatom a sztorit!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hogyan viseljük el a hőséget? Ez lesz most a témánk, és a japánokhoz fordulunk segítségért, mert van egy találmányuk, amit egyébként szerintem a leleményes magyarok már feltalálták. Az a nagy ötlet, hogy beülnek egy hűtőbe. Feltalálták az emberi hűtőt. Én láttam már embereket a Spárban a Mirelit termékek közé becsücsülni, szóval szerintem nekünk magyaroknak ez nem annyira újdonság, de itt most hivatalosan is itt van az ember hűtő.
3: Gyakorlatilag ez... egy kabin, amiben beülnek, aha, és akkor megvárják, amíg az elhűti a testüket.
2: Igen, a találmány az tényleg így néz ki, mert hogy hát most nekünk is aktuális, ugye itt van a hetünk, hanem a nyarunk legmelegebb napja egyelőre, ezzel a maga 39 fokos csúcsával, de Japánban simán előfordul még ennél magasabb hőmérséklet is, a páratartalom is nagyobb, és volt például júliusban olyan nap, amikor 48 ember szállított a kórházba hőgutával, és erre akartak kitalálni valami gyors megoldást, és ez a hűtő, ez tényleg úgy néz ki, hogy van benne egy pad, leülsz, mint a potyantósban, csak itt ez egy hűtő, és nagyjából ilyen 15 fok van amúgy odabent, és 5 fokos hideg levegőt fúj a nyakadra, lábadra.
4: Jézusom!
2: És pikpak néhány perc alatt, nagyjából 10 perc alatt segít eljutni arra a hőmérsékletre, ami már egészséges lehet számodra. Úgy hívják, hogy Dohiemon Box.
3: Igen, és ez alatt meg jól meg is fázol szerintem. Hát, tehát amikor kint van igen, ilyen 40 fok, beülsz, és akkor 5 fokos levegőt fújnak rá, instant megfázás.
4: Hát meg eleve, de a 15 is, az is kevés.
3: Nagyon
4: tehát,
3: durva.
4: Hogy meg eleve, ha belegondolsz, akkor most csak akkor induljunk ki abból, hogy ez a Lidli, meg a, már ott szokott ilyen nagyon hideg lenni, én ezt tapasztalom legalábbis. Tehát, hogy bemész a 42 fokból oda, ott az ugye egy megcsap, aztán utána meg kijössz onnan, és utána meg megint ugyanaz van. Visszacsap, ez az.
2: Na, ezt akartam én kérdezni egyébként, hogy oké, vegyük azt, hogy ez működik, és egyébként szerintem nem fázol meg. Tehát gondolom, hogy a japánok ezt végig gondolták, hogy a szaunánál is ott van az, hogy beülsz benn, vagy a melegben, utána beugrasz a hidegbe, és azért működik, és azért nem ugyanaz, mint amit mondanak, hogy akkor most ne ugorj be felhevült testtel a Balatonba, mert ez kívülről melegít át, tehát belül, ami veszélyes lenne, az nem sült meg benned, mint ahogyan a napon. Tehát, hogy itt kívülről jön hirtelen a hideg, szerintem nem fázol meg ettől, vagy ők ezt végig gondolták.
3: Hát én nem tudom, figyelj, de akkor is kockázatosnak érzem. Én ezt, amikor nyáron voltunk egyszer Dubajban, akkor tapasztaltam, hogy kint volt az a 40 akárhány fok, amit ráadásul 50-nek érzel inkább, mert ugye brutális a pára, és mindenhol 20-21 fokon nyomatják a klímát. Ők biztos hozzá vannak szokva, de turistaként azért ez nagyon durva volt.
2: Hát, hogy lesz majd egy kis doboz, amiben beülsz, eltölted az időt. Magyaroknál el ne képzeljük, hogy mi történik majd egy csukott dobozban. Ingyen.
4: Hát meg eleve az, hogy azért ott a sorban, hát most ha gondolj bele, azért olyan sokat nem fognak ebből beszerezni, tehát hogy most akkor egymást lögdössük ott előtt.
3: Ja, beférünk abba hárman.
4: Ja.
3: Hát itt Magyarországon simán, tehát amikor az akció miatt már reggel 6-kor valaki ott áll a boltnál, mondjuk csütörtökön, tudod, és akkor tényleg egymást lögdösik félre. Hát lehet, hogy itt akkor tényleg verekedés lenne.
2: Emlékezz, hogy mi történt a Kesztei strandon, amikor a 400 forintos WC-t nem akarták kifizetni, tehát lesznek itt is E-coli problémák, bár lehet, hogy a hideg az visszafogja a baktériumok terjedését, de lesznek ebből is gondjaink, azt gondolom.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: démonvadászokat láttátok? Nos, ha igen, akkor valószínű, hogy ezzel a dallal ott is találkoztatok, mert hogy annak ugye a betétdala a Golden volt a tiétek. Ezzel zártam ezt az órát és magát a koktélt is, az 5 órásat. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig Tamást hallottátok, kevés dumával, jó sok zenével is. Persze a motoros játékkal is találkoztatok, ma is volt egy nyertesünk, sőt kapaszkodj, holnap után is lesz, úgyhogy ha kell a páros belépő, a hétvégére a motoros fesztre, akkor mindenképpen játsz majd velem. A folytatásban pedig Roland lesz az, aki játszik majd a jó dalokkal, te pedig mindenképpen fülelj, mert hogy a kedvenc rádiódban a kedvenc dalaidat fogod hallani. Egészen 6-ig tart a program, jön a beat, aztán én érkezem vissza a charterben, ma a hazai kedvenceket hozom el, utána pedig nem más, mint Spy the Ghost érkezik 7 és 9 óra között, a Light Session lesz a tiétek. Na ciao, ciao mindenkinek, sziasztok, a Stick Figure kezd, ilyen lesz az Angel, szábó mi, én pedig holnap győzök.
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is. Irány a Highlanders MC Facebook oldala. 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kert.
4: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egy a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
0: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Kétnapos rendkívüli ülést tarthat jövő héten a parlament. A Magyar Helsinki Bizottság sürgeti az alkotmánybírák megválasztásának reformját. Augusztus 8-án lesz a Bai Bornap. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csoka a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony, indul ma is a beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát. Hozom nektek a legfrissebb slágereket, a legújabb kedvenceket. Kezdésként már is pörög az Angels Above Me, a mikrofon mögött és Roland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. A TNT most már 3 évtizede aktív. Mit, hogy aktív? Hát folyamatosan pörögnek a srácok, és bizony nem akarnak továbbra sem visszavenni a tempóból. Ennek pedig a legfrissebb bizonyítéka a következő sláger. Jön már is az Ugye itt alszol.

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
5: Pihensz, Anna?
6: Igen, pihenek és álmodozom.
5: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
6: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mac

0: Móri Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gras burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
0: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
2: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. The Ring of Fire.

0: nomás tiempos, nomás penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.
1: Ez még mindig a Beat, a délután ritmusa, a Mucho Bien után pedig az ausztrál lemez. Lovassal pörgünk tovább, érkezik már is Sony Fonera újdonsága, a Think About Us.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Ebben az órában már hoztam nektek egy ausztrál lemezlovast, ő volt Sony Fodera. Maradunk egy picit ezen a vonalon és ezen a kontinensen. Érkezzen ugyanis egy Sydneyből származó ausztrál duó, a tagjai Nick Littlemore, illetve Peter Mace. Ők a Pnau, akiket azért már jó néhány éve igen komolyan vesznek ezen a bizonyos elektronikus zenei palettán. A legújabb bizonyíték arra, hogy ezt továbbra is így kell tennünk.

0: Hihetetlen gyorsan szalad az idő, bár lehet, hogy ezt nem mindenki érzi így, aki éppenséggel mondjuk dolgozik. Na de kitartás a munkaidőhöz, vagy akár ha már úton vagytok hazafelé, akkor ehhez is hozom a jobbnál jobb slágereket. Elsősorban az újdonságokat, hiszen ez itt a Beat, a délután ritmusa. A következő 60 percet Criss Cross Amsterdammal indítjuk. Jön majd a Májó Máj.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a Tbusz Facebook oldalán.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Lassítja a vonatokat és festéssel is védi a sineket a hőségtől a MÁV. Megkezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. A Gyermekvédelmi Bizottság augusztus 20-áig összegyűjti a legégetőbb kérdéseket. 3 perccel járunk 4 óra előtt. A mikrofonnál Nemes Kitti. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a sineket a hőségtől, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét, írta hozzátéve, hogy a MÁV 45 fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el. Emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára. Részletezte, szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldásokon. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a közösségi oldalán jelezve. Első lépés megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Hozzátette, a nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezetről, és fontosnak tartják, hogy a végleges szabályozása a pedagógusok és a szakmai szervezetek tapasztalataira is épüljön. Augusztus 20-áig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Dúró Dóra, a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-áig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg. Az ülés végén a bizottsági tagok egyetértettek Dúró Dóra azon javaslatával is, hogy az ősz folyamán tartsanak egy kihelyezett ülést valamelyik szakmailag elismert gyermekvédelmi intézményben. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten még számít az önkéntes véradók segítségére. A holnapi napon Kesztölcön a Művelődési Házban nyújthatjuk karunkat délután 3 órától 6 óráig, majd pénteken délután szintén 3 órától 6 óráig Vértessomlón a Nyugdíjas Klubban. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett csak kevés gomoly felhő zavarhatja az égboltot, a déli délkeleti szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg. 37-40 fok között mérünk. Csütörtökön továbbra is a forróság lesz az időjárás fő meghatározója, de a korábbi napokhoz képest már több gomoly felhő képződhet, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a hőség az ország túlnyomó részén továbbra is kitart.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hát mindenkinek, ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Kezdünk egy újabb órát, ahogy ígértem, jön tehát a holland DJ és lemez producer trió. Ők a Criss Cross Amsterdam, tőlük forog már is a Májó Máj a mikrofonnál. És

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig egy klassz hazai újdonság pörgött. Ez volt Kis Kevin és Marics Peti közöse, az Elszáll az idő. A folytatásban pedig jöjjön egy kis K-pop, érkezik már is a Stray Kids és az

0: az örök tél.
1: Minden szerdán Magyarország kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 16.

Lady Gaga itt a 16. pozícióban, az Abrakadabra volt a tiétek, szerda hazai lista. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás, Katóval és Johnnal, a Turn the Lights Off érkezik a 15.

Alex Kenji itt a 14. helyen, a Bambo Lé volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter 5 és 7 óra között a slágerlista. Nem tudom, hogy tudtátok az úrról, hogy két kiadó legendás társ tulajdonosa is egyben. Na meg gyártja a vadonatúj klub himnuszokat. A legfrissebb zenei hírek szerint a napokban debütált a legújabb dögös klub felvétele, a Can't Get Enough, ami már is ostromolja a mix listákat. Nos, úgy látszik, hogy Alessandro Becchi idén nyáron nem a magánéleti botrányaival, hanem a kőkemény ütemeivel akar bekerülni a hírekbe, ami jegyzem halkan dicséretes. Ő az inént a Bambo Lé szerepel a hazai listán a 14. helyen, a 13. pedig jó, hogy Taylor Swift, az Opel Light a tiétek.

Ebben a két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter, most a Forrás Rádió.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. A parlament jövő héten megválaszthatja az új köztársasági elnököt. Tervezett áramszünet várható holnap a Majki utcában és környékén Oroszlányban. A tartós hőség a női hormonrendszer működését is befolyásolhatja. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Nemes Kitti. Tervezett áramszünet várható augusztus 6-án, vagyis a holnapi napon 8 és 16 óra között a Majki utcában és környékén Oroszlányban. A szolgáltatás szünetelésére hálózat karbantartás miatt van szükség. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét. Az áramszünet időpontja és az érintett területek köre a munkavégzés ütemétől függően változhat. Részleteket az oroszlány.hu oldalon olvashatnak. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden választa meg az új köztársasági elnököt. A parlament holnapjára felkerült szerdai dokumentumban Bujdosó Andrea frakcióvezető azt írta, kezdeményezik, hogy az országgyűlés az augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával. A Tisza frakció nevében egyben javasolták azt is, hogy az államfő választási időpontja augusztus 11-e kedd legyen. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit, hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka ismertette, előfordulhat szabálytalan vérzés, elmaradhat az ovuláció, emiatt késhet a menstruáció, a kimaradó ovuláció pedig később erősebb és fájdalmasabb vérzést is eredményezhet. A közlemény szerint a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok, köztük a nátrium, a kálium és a magnézium pótlása. Fehér Boglárka figyelmeztetett, elhúzódó vagy szokatlanul erős menstruációs vérzés, illetve ahhoz társuló szédülés, gyengeség, mellkasi fájdalom vagy nehéz légzés esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni.
0: Időjárás.
1: Nagy rész derült vagy felhőtlen idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, a szél a Dunántúlon időnként megélénkül, a hőmérséklet 38-40 fok körül alakul, késő este általában 25-32 fokot mérhetünk. Holnap többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor zivatar.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

10. héten Kashmir és a Wild Ride, persze. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Charter, Szerda Lémen itt vannak a hazai kedvencek, no meg jön a Visszatek rovat is nem sokára Nelle Furtadóval, sőt találkoztok Spy the Ghost-tal is a Light Session 2 órájában, már egy órával hamarabb 7 és 9 óra között. Addig pedig tudja, hogy itt lesz BB Rex, arról a regélek, majd Pletyi érkezik, nyugi. No meg legjobbjaink is, Louis és a Get Lucky mindjárt, Ed Sheerannal pedig már is kamerázhattok a 9. héten. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 8. Louis és a Get Lucky, a 7. Ed Sheeran és az Azizam. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a hétköznapi slágerlistát, a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Maradj mindenképpen, mert hisz előttünk még rengeteg jó dal van.

dalok között néha megszólal a műsorvezető is. Ő Tamás, a Zimmerer. Fura neve van, de legalább megjegyzitek. Tehát Zimmerer. I just got a brand new car.

Igen, a hit Rita Budapestről. A Hill Hill Hill volt a tiétek, imádom ezt a dalt. Szerda hazai lista, köszönöm, hogy itt vagytok. Robogunkám, Accent Elszárával és Misha Miller.

ötödik helyen Accent, Szerra és Misa Miller közöse a Don't Leave volt a tiétek. A Forrás Rádió szól nálatok, benne persze a hazai lista, köszönöm, hogy itt vagytok. Kamrád érkezik, az ötödik a Be Mine.

A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás.

negyedik helyen Bibi Rexa és a Fate lesz közös Neuralizion. Szerdám hazai lista itt a charterben, és tudjátok, most már 5 és 7 óra között pörög a program. No, és pörög Bibi Rexa is. Elsöprő fokozatra kapcsolt a nyáron a hölgy. Alig másfél hónapja, a június 12-én robbantotta ugye a bombát a legújabb dögös stúdió albumával, a Dirty Blonde-dal, ami kérem csont nélkül felült a zenei toplisták tetejére. De az igazi történelmi szenzáció június 24-én pénteken csapta meg a rajongókat. Bibi Rexa végre debütált a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján, a belgiumi Tomorrowlanden. A Freedom Stage közönsége teljesen megörült, de a legizgalmasabb sztori a kulisszák mögül jött. Bibi a fellépés előtt elárulta a rádióknak, hogy Guetta, a mentora és örökös tettes társa, mindössze egy 4 szavas kőkemény és szaftos tanáccsal küldte őt a színpadra. Go hammer it, azaz magyarul menj és zúzd szét őket. Hát Bibi Rexa pedig pontosan ezt tette. Ő az imént, a folytatásban pedig a Hypaton és Norma Jean Martin közös Out of My Head. Most a

A második a héten a Hörz és Pörperiszkó másik közös Wonderful Life, te a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatod most már 5 és 7 között, tudod, elértünk az első helyhez, közi, hogy itt voltál eddig, Taylor Swift nevét kell, hogy felemlegesse, igen kérem, a The Fate of Ophelia ma, a Number

Az első ezen a héten Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Épp pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jelentkezem újabb adaggal. Itt lesznek majd a netes kedvencek. No, és Tom Holland Zendajával egy aranyos pillanatról fogok beszámolni. Bár biztos van több is, de egyet kiemelünk. Na mindez holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan, és Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

Vanilla. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva. Szép estét kívánok! A Gyermekvédelmi Bizottság augusztus 20-áig összegyűjti a legégetőbb kérdéseket, lassítja a vonatokat és festéssel is védi a síneket a Hőségtől a MÁV. Megkezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. Hozom a részleteket a mikrofon mögött Nemes Kitti. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a Hőségtől, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét, írta hozzátéve, hogy a MÁV 45 fokos sín hőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el. Emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára. Részletezte, szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldásokon. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a közösségi oldalán jelezve. Első lépés megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Hozzátette, a nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezetről, és fontosnak tartják, hogy a végleges szabályozása a pedagógusok és a szakmai szervezetek tapasztalataira is épüljön. Augusztus 20-áig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Dúró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-áig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg. Az ülés végén a bizottsági tagok egyetértettek Dúró Dóra azon javaslatával is, hogy az ősz folyamán tartsanak egy kihelyezett ülést valamelyik szakmailag elismert gyermekvédelmi intézményben. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten még számít az önkéntes viradók segítségére. A holnapi napon Kesztölcön a Művelődési Házban nyújthatjuk karunkat délután 3 órától 6 óráig, majd pénteken délután szintén 3 órától 6 óráig Vértessomlón a Nyugdíjas Klubban. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: A késő este éjszaka változatlanul telik, csillagfényes felhőtlen égbolt mellett mérsékelten frissül fel a levegő. Csütörtökön a nap túlnyomó részében még tartja magát az anticiklon és a kialakult extrém hőség, késő délután este már egy északnyugat felől közelítő hidegfront hozhat kezdődő változást. A hőmérséklet holnap reggel 21, délután pedig 39 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the God.

0: percek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Nyáron is zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel kapcsolatban. Tervezett áramszünet várható Oroszlányban. Ismét várják a családokat az esztergomi mesekuckó játszótéren. Hittaler Andréát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. augusztus 5-én, szerdán este 8 órakor. Nyáron is természetesen zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel kapcsolatban. Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője hívta fel erre ismét a figyelmet.
2: Azt tapasztaljuk, hogy hiába a folyamatos figyelemfelhívás, a közterületi jelenlét, a finnittas ellenőrzések, még mindig van, aki nem veszi kellően komolyan a zéró tolerancia elvét. Ezt mutatja az is, hogy a múlt héten például a vármegye területén 24 ittas vezetővel szemben intézkedtek a kollégák. A nyári időszakban sem lazul ez a szabály, tehát a zéró tolerancia továbbra is érvényben van. A legkisebb mennyiségű alkoholfogyasztást követően sem szabad volán mögé ülni, és hát az is nagyon fontos, hogyha valaki azt tapasztalja, hogy az ismerőse barátja ittasan akar vezetni, akkor ezt ne engedje neki, ő ne üljön be olyan mellé, aki ittas, hiszen a saját életét is veszélyezteti, hogyha egy ittas sofőr mellé beül. Ha valakit ittas vezetésen tetter érnek, akkor közigazgatási bírságot szabnak ki vele szemben, vagy büntető eljárás indul. Ez ugye a mért mennyiségtől függ, hogy melyik szankciót alkalmazzák, viszont hogyha büntető eljárás indul, akkor az a vezetői engedélynek a bevonása is jár. Tehát ezt is mérlegelni kell, mielőtt valaki beül ittasan a volán mögé, de én úgy gondolom, hogy az élet és a testi épség védelme ennél sokkal fontosabb. Tehát mindig mérlegelni kell azt, hogy egy döntésnek milyen következménye lehet, hogyha valaki ittasan balesetet okoz, az megint más megítélés alá esik, mint hogyha úgy okoz balesetet, hogy nem ivott előtte, illetve azért azt is tudni kell, hogyha valaki részese egy balesetnek, tehát nem ő okozza, de rendőri intézkedésre sor kerül, akkor mind a két fél megszondáztatásra kerül, tehát a részes félnél is ellenőrzik azt, hogy nem fogyasztott-e alkoholt, tehát még az is lehet, hogy egy baleset elszenvedőiként kerülünk aztán rendőri intézkedés alá, mert kiderül, hogy alkoholt fogyasztottunk. Ez nem is feltétlenül aznapi alkoholfogyasztásra értendő, mert egy nagyobb mennyiségű fogyasztást követően a másnaposságot is kimutathatja a szonda, és ilyen esetben nincsen a kollégáknak mérlegelési lehetőségük, ugyanúgy ki kell szabniuk a szükséges szankciót, mint hogyha valaki aznap fogyasztotta az alkoholt.
1: Tűz ütött ki környe külterületén július 31-én délután. A lángokat, amelyek 5 melléképületet és 2 pincét érintettek, a tatabányai hivatásos és az oroszlányi önkormányzati, a környei és a vértes-somlói önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral oltották el. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Kigyulladt egy pincére épített lakóépületnek használt hétvégi ház oldalához épített faszerkezet augusztus 2-án délután Nagysápon. A település külterületén lévő helyszínre a bajnai és nyergesújfalui hivatásos tűzoltók vonultak, akik két oldalról megfékezték a lángokat. A tüzet az épület tulajdonosa kezdte oltani, akit a mentők a helyszínen elláttak. Az utóbbi időszakban a megye több hétvégi házas külterületi részén felcsaptak a lángok. A nagy szárazság és a feltámadó szél miatt ezek a tüzek gyorsan terjednek, akár egyetlen cigarettacsik, szikra vagy éppen eldobott palack is tüzet okozhat. A tűz gyors terjedésében szerepet játszhat a száraz, gondozatlan növényzet és a rendezetlen hulladékkal teli udvar is. Lehetőség szerint a következő napokban kerüljünk minden tűzgyújtással járó tevékenységet. A saját tulajdonú belterületi ingatlanon található tűzhely vagy grillsütő használata nem tilos tűzgyújtási tilalom idején sem, de tüzet csak megfelelő időjárási körülmények között, szélcsendes időben szabad gyújtani. A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és mindig legyen nálunk a tűzoltására alkalmas eszköz. Az erdő 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanon tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom idején, ahogy az erdőkben és a fásításokban is. Jelenleg hazánk teljes területén tűzgyújtási tilalom van. A szabadtéri tüzek oltása hosszú órákba, napokba telhet, ezért különösen fontos a megelőzésük, írja a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapja. Tervezett áramszünet várható augusztus 6-án, csütörtökön 8 és 16 óra között a Majki utcában és környékén, Oroszlányban. A szolgáltatás szüneteltetésére hálózat karbantartás miatt van szükség. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét. Az áramszünet időpontja és az érintett területek köre a munkavégzés ütemétől függően változhat. Részleteket az oroszlány.hu oldalon olvashatnak. Körzetbejárást tartott dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere, és Vajda Bence, alpolgármester. Hamarosan megkezdődik a Bajcsy-Zsilinszky utca teljes felújítása, csapadékvíz elvezetéssel, aszfaltburkolat megújításával, az Igmándi úttól a Tesco bejáróig. A munkálatok várhatóan 4 hónapot vesznek majd igénybe, ami jelentősen befolyásolja majd a belváros forgalmi rendjét. A beruházás idejére a komáromiak megértését és türelmét kérik majd. Megkezdődhetnek az Artézik út felújításának munkálatai is. A kutat érintő fizikai munkálatok elkezdése augusztus 20-a után várható majd. Ismét mesével és közös élményekkel várják a családokat az Esztergomi Mesekuckó játszótéren augusztus 8-án 18 órai kezdettel. Ezúttal a Csillangó meseműhely előadásában a Vízi Tündér lánya című mese elevenedik meg egy hangulatos családi mese délután keretében. A szabadtéri program a gyerekeknek és a szüleiknek egyaránt kellemes kikapcsolódást kínál. Eső esetén a rendezvényt a Helyiser József Városi Könyvtárban tartják meg. És végül sport. Tataváros önkormányzata, a Futur Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, valamint a Tatai Városkapu ZRT szervezésében augusztus 1-én szombaton rendezték az idei 43. Tatai Minimaraton és Félmaraton versenyt. A város legnagyobb nyílt futóversenyén ebben az évben is 2 távon indulhattak a jelentkezők, 13,5 kilométeren egyéniben, vagy 3 fős váltókban, illetve 21,1 kilométeren egyéniben. A 2026-os eseményen a rendkívüli meleg sem tudta a sportolók kedvét szegni. A minimaratonon 165 férfi és 80 női, a félmaratonon pedig 63 férfi és 15 női versenyző állt rajthoz. A verseny az Áhi Jóga Egyesülettel közösen szervezett, fogyatékkal élők futásával indult, majd ezt követte az összetett verseny rajtja. A 13,5 kilométeres tatai minimaraton férfi győztese Dombi Tamás, női győztese dr. Szekeresné Bakonyi Fruzsina lett. A félmaratoni távon az első helyen a férfiak között Túróci Bertalan, a nők között pedig Hercsel Adél ért célba elsőként, olvasható Tataváros honlapján. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most pedig vissza a legjobb zenéket.

meguntad a szürkeséget? Színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este.

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: És most
2: indul
1: egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled. I don't wanna fight and I'll be your star.

0: Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na jöjjenek a patrónus nagyik, vagy patróna nagyik.
2: Igen, nagyon tetszik a koncepció, és ez tényleg egy valós hír. Budapesten van egy olyan iskola, akár hiszitek, akár nem, ahol a gyerek nagyit is kap az oktatáshoz.
3: De jó.
2: Na mit szóltok? Persze, csak hogyha szeretné, ez a patróna nagyi program ebben a budapesti általános iskolában. Az egésznek az a lényege, hogy ugye a nagymama, mint karakter, az sokat tud adni a gyereknek, sokat tud adni a gyerek életéhez, és mennyire jó, hogyha ott van vele a szünet. Ő nem tanít konkrétan tantárgyakat, hanem csak így elbeszélget a gyerkőccel, új világnézetet ad, kicsit pátyolgatja, életbölcsességet ad át, néhány barkács trükköt, hogyha úgy van, vagy olyan, és egy kicsit támogatja magát a gyereket, mondjuk úgy az ebédszünetben.
3: Hát nem, érdekes, nem tudom.
1: Szerintem
3: hogy
1: klassz ötlet, klassz kezdeményezés.
2: Miért nem jó a saját nagyi? Tehát, hogy így a...
1: De nem mindenkinek van, most miért meghaltak a nagyszülők,
3: hát
1: vagy valami, tudod.
3: Másrészt meg nem mindenkinek ér rá a
2: nem
3: nagyia.
2: Nem mindenkinek megy be a nagyia. És te elfogadnál gyerekként, hogy ott van egy idegen nagyi, és akkor ő kvázi veled foglalkozik? Amúgy lehet, hogy igen, csak nem nagyinak hívnám.
1: Hát nem nagyinak,
3: hát
1: persze.
3: Biztos, hogy nem, de hát nem tudom. Nem tudom elképzelni a saját szemszögemből ezt, hogy mit szóltam volna, hogyha egy idős néni ott témfereg az iskolában. Tehát én nem tudtam volna hova tenni.
2: Többnyire nyugdíjas önkéntesek vesznek benne részt, köztük egykori pedagógusok, szerzetes nővérek, és tényleg az van, hogy csak beszélgetnek a gyerekekkel, sétálnak velük, időt töltenek, ők fiatalabban maradnak ettől, vagy kapnak valami kis értelmet, hogyha mondjuk úgy érzik, hogy már nincsen társaságuk, nincsenek kapcsolataik, az amúgy is nagyon szomorú, hogyha valaki idősen úgy egyedül marad. A gyerekek pedig épülnek abból, hogy kvázi egy másik generáció képviselői ott vannak velük.
3: Mondjuk ez mind a két szempontból jó egyébként, tehát hogyha például egy olyan kisgyereknek segítenek, akinek tényleg nincs már ugye nagymamája, a másik részről meg az, hogyha egyedül maradt esetleg, vagy mondjuk ő neki messze élnek az unokái, és nem tud olyan sok időt tölteni velük, akkor neki is ez egy jó dolog lehet. Szóval így mind a két szempontból jó.
1: Igen, én is azt gondolom. Na dobjunk magunknak nagymamát, én már ezt a játékot várom.
3: De én is néztem, hogy ebből... Figyeljetek, bejöttem, láttam a kockát. Nem tudtam, már vártam, hogy mondom, már akkor megint kockázni fogunk, de a témából kiindulva...
2: Nem tudtam mit?
3: Nem tudtam, hogy ebből hogy fogunk kockázni.
2: Mindenkinek kidobjuk a cukrát.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap

fele. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt hagyd.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
0: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

0: újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Meló van, meló van.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Beat! 7 óra zene, ami nem

Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este

Slágerek, ez a Forrás Rádió.